0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Я один FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Iodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a fa, jó dím FM.
1: Klaszne radio, v dorohu.

0: év zsenetán.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunk következik. Lődár Jenő, Batári görögkatolikus pap gondolatait hallhatják.
0: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Лев Дар'єнева, греко-католицького священника села Ботар. Залишайтеся з нами!
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Krisztusban, kedves testvérek, június végén Péter és Pál apostolokat ünnepeljünk. Egyházunk két apostolát minden évben együtt ünnepeljük. Annak ellenére, hogy emberileg nézve sokkal nagyobb a különbség köztük, mint a hasonlóság. Egyik művelt, a másik tanulatlan halász. Egyik római állampolgár, a másik egyszerű zsidó. De mégis van bennük valami közös. Jézus Krisztus, aki gyökeresen megváltoztatta az életüket. Attól kezdve, hogy találkoztak Krisztussal, Simonból Péter lett, az a szikla, akire épült az egyház, Saulból pedig Pál, aki a nemzetek apostola lett. Szent Pétert, amikor Jézussal találkozott, még Simonnak hívták. Családjából való rokonai tanítványai voltak Keresztelő Szent Jánosnak. Amikor Keresztelő Szent János bemutatja tanítványainak Jézust, íme az Isten báránya, András és János felkeresik Jézust otthonában, és azután szólnak Simonnak is, megtaláltuk a messiást, és Simon is felkeresi Jézust. Olvassuk János evangéliumában. És ez a találkozás valami nagyon fontosat jelent számára. Jézus azt mondja neki, ezután Péter lesz a neved, és emberek halászává leszel. Ezzel az egyszerű galilai halász bevonul a történelem nagyjai közé. A legkisebb az apostolok között így ír magáról Pál. Nem találta méltónak magát az apostoli címre, mivel hogy korábban vezető szerepet játszott a keresztények üldözésében. Pál, akit ekkor még Saulnak hívnak, az Úr tanítványi ellen lihegve Damaszkuszba ment, az úton hirtelen nagy fényesség vette körül. Leesett a lóról, és látomásban szózatot hallott. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erről megkérdezte. Ki vagy te, Uram? Az így felelt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Olvassuk az apostolok cselekedeteiben. Az élmény hatására Pál megtért, és a keresztény nagy térítő apostola lett. Mindkét apostol életében van egy közel hasonló élmény. Péter apostol megtagadja Krisztust, majd átlátva tettét, kimegy, sírva fakad, de attól kezdve meginghatatlan marad a haláláig. Pál apostol, mint keresztény üldöző indul Damaszkuszba, de még be se ér a városba, már is látomásban részesül. Egy időre megvakul, de utána már rendíthetetlen hirdetője lesz a keresztény hitnek. Van lehetőségük egy időre megállni, mindent felmérni és átértékelve az életet, attól kezdve következetesnek maradni. Egy történet szerint favágók dolgoztak együtt, és a bérük attól függött, hogy egy nap alatt mennyi fát tudnak kivágni. A többiek irigykedve nézték, hogy egy idős favágó, annak ellenére, hogy minden órával leül és 10 percet pihen, a nap végén mindig ő teljesített a legjobban, ő vágott ki legtöbb fát. Aztán az egyik a favágók közül mégis nagyon kíváncsi volt, és oda ment ehhez az öreg favágóhoz, és megkérdezte, hogy hogyan lehetséges az, hogy mi szünet nélkül folyamatosan dolgozunk egész nap, igyekszünk minden több fát kivágni, és mégis nap végén sokkal több fát vágsz ki, mint mi. Erre az öreg favágó elmosolyodott, és elmondta, hogy az, amit ti pihenésnek láttok, amikor leülök a fa alá, akkor pihenés közben megérezem a baltámat. És akkor jöttek rá a favágók, hogy néha nekik is érdemes lett volna talán megállni, megérezni a baltájukat, és úgy folytatni a munkát. Meg kell állnunk, átértékelni az életünket. Ez ad erőt, ez visz Krisztushoz közelebb. Az apostolokhoz hasonlóan mi is, keresztény emberek, sokfélék vagyunk. Sokszor több a különbség van köztünk, mint hasonlóság. Egy a kérdés, megvan bennünk az a hasonlóság, ami Péterben és Pálban is megvolt, ami életüket meg tudta változtatni Jézus Krisztusban. vagy úgy akarunk keresztények lenni, hogy mintha semmi nyoma se lenne az életünkben Krisztus jelenlétének. Mi kell ahhoz, hogy megváltozzon az életem? Csoda. Simone Weil, egy 20. századi filozófus nő írta, az embereknek egyetlen dologra van szüksége, valakire, aki valóban figyelembe veszi őket. Nehéz és ritka dolog ez, szinte csoda. Ez a csoda Jézus Krisztus. Aki valóban figyelembe vesz, aki valóban kíváncsi rám, aki nem közömbös irántam, amivel nap mint nap küszködök, ami a keresztem, vagy netalán feltétlen örömöm. Ezt a csodát ünnepeljük Péter és Pál apostolok életében. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, Görög Katolikus Percek című műsorunkat hallhatták. Lődár Jenő, Batári görög katolikus pap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, ви почули передачу «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні в передачі ви почули роздуми Лев Дар'єнева, греко-католицького священника села Ботар. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görög Katolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобан. Мегдобан. З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: eső.
1: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Реклама.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Hernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем, іргалом і békesség. Адасік nekünk bőségesen, Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kegyelmes Istenünk, kérünk, hogy valóban eleveníts meg bennünket, és elevenítsd meg a mi hitünket újra és újra. Hadd tudjunk teljes bizalommal te feléd fordulni, és mindazt, ami a szívünkön van imádságként, azt el tudjuk előtted mondani teljes bizalommal, tudva azt, hogy te nem fordítod el a te füleidet, hanem meghallgatod a mi kéréseinket, és mindent a mi javunkra formálsz ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk rád, és nap mint nap megélhetjük azt a tőled jövő áldást, az általad kiárasztott kegyelmet, amely körülvesz bennünket, amely megtart, amely tovább tud vinni. És köszönjük, Urunk, hogy ebben segítségünkre van a te igéd is, valóban vezetsz bennünket a te igéden keresztül, megtanítasz, megtartasz és formálsz. Így kérünk, hogy mai napon is a te ígéd szóljon közöttünk. A te ígédnek mélységei, a te ígédnek tanítása, a te akaratodnak felismerése legyen előttünk, amelyik meghatározza a mi napunkat. Így kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, szólj hozzánk. Te légy a mi segítségünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből szeretném felolvasni az első fejezetből, a 18. verstől kezdődően a 20. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A Timóteushoz írott első levélben, az első fejezetben, a 18. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Hymenaios és Alexandros, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és a korábbiakban már volt szó arról, hogy milyen kapcsolat van Timóteus és Pál apostol között, milyen nagy tekintéllyel bír a fiatal gyülekezet vezető előtt, a fiatal szolgatárs előtt Pál apostolnak a szava. Itt pedig egy kifejezett parancsot közöl. Egy parancsot mond, parancsot köt a lelkére. És ha megvizsgáljuk ezeket a kifejezéseket, akár a parancs, akár pedig azt, hogy harcold meg a ma nemes harcot, valahol ezeket mindannyian érezzük, hogy egy olyan kontextusból vett szavak, amelyek sokkal inkább egy katonai kapcsolatra utalnak. És abban az értelemben ez valóban felismerhető, vagy megismerhető, hogy a kettőjük viszonyában megvan az a fajta alárendeltség, vagy hierarchia, amelyben a parancsként értelmezett utasításokat a fiatal tanítvány az önként és örömmel teljesíti, de talán sokkal többről is beszél ez, mint sem a kettő közötti kapcsolatról. Mert ezek a kifejezések hadd emlékeztessenek és hadd józanítsanak ki bennünket is, hogy nem csak Timóteus van harcban. Hiszen itt éppen azért használja az apostol ezt a nagyon erős kifejezést, ezt az életből, a hétköznapi életből, a katonai életből vett kifejezéseket, hogy rávilágítson arra a nagyon nehéz, hadd mondjam így, háborús helyzetre, amiben Timóteus ott van. És ha ez a háborús helyzet nem is abban az értelemben háborús helyzet, amiben mi vagyunk, és nem abban az értelemben tudja megterhelni az embernek a hétköznapjait, a küzdelmek, az összeütközések, a csatározások, azok jelen vannak az ő életében is. És nem csak a másik emberrel, hanem ahogyan nagyon bölcsen és Isten igéjében, Isten igéjét kijelentve mondja az apostol egy másik helyen, tehát nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Ez a harc, ez a háború, ez a küzdelem valamennyünknek az életében jelen van, része valamennyünknek az életének, és nem szabad, hogy ne vegyük komolyan, hogy te is és én is harcban és háborúban vagyunk. És onnantól kezdve, hogy mi ezt nem veszük komolyan, és elfelejtjük azt, hogy itt vannak parancsok és vannak harcok. Itt olyan kedves ez a megfogalmazás, hogy nemes harc, ez egy nemes harc. Ha ezt elfelejtjük és elmulasztjuk, akkor ítélje meg mindenki maga, hogy hogyan állhat, ha nem is veszi tudomásul, hogy ő harcban van. Hogy milyen eséllyel tud a küzdelem végén győztesként megállni, győztesként megmaradni, ha nem is akarjuk tudomásul venni azt, hogy mi harcban vagyunk. Hogy harcolunk szüntelenül. És amikor ebben a harcban jelen vagyunk, akkor talán érdemes így tekinteni életünknek nagyon sok más aspektusára is, akár az engedelmességre. Hogy hogyan lehet az harcban edzett katonaként, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni. Nagyon sok szó esett az engedelmességről az efezusi levélben, nem akarom ezt most újra mindegyiket előhozni, de valahol értsük meg és érezzük meg azt, hogy az a kép, amit az apostol elénk ad, az a lelki tusakodás, amikor nem test és vér ellen van tusakodásunk, és amelyben szüntelenül harcban állunk, abban akkor tudunk megmaradni, és akkor lesz sikerünk, hogyha betartjuk azokat a szabályokat, amelyek hozzá tartoznak egy harcoló csapathoz, egy harcoló hadsereghez, amelyben van parancs és van engedelmesség, amelyben van felszólítás, hogy harcold meg azt a nemes harcot, és amelyben mi oda is merünk, és oda is tudunk állni, és megbátorodik a szívünk, hogy megharcoljuk ezt a harcot. A megelőző versekben arról olvasunk, hogy Pál apostol a saját életében ismeri meg, a saját életéből ismeri fel az ellenséget. És nem csak a gonosznak végtelen sok munkáját, ami úgy gondolom, hogy mindannyiunk előtt nyilvánvaló, körbenézve a világba, látjuk azt, hogy milyen nagy hatalma van a gonoszságnak, a békétlenségnek, az Isten ellen való lázadásnak, hanem Pál apostol azt is felismeri, hogy önmaga is ellenségeskedik az Istennel. Ellensége volt az Istennek. És beszél arról, hogy hogyan élt, mielőtt az Úr Jézus Krisztus megszólította volna, és megismerhette volna azt a kegyelmet, amely Krisztusban el van készítve. És arról van, hogy ő milyen ember volt, és hogyan szabadult meg, hogyan nyílt meg a szeme, hogyan döbbent rá, hogy igazából ő egy harc közepette van. Az ő életéért is, az ő lelki üdvösségéért is folyik a harc. És amikor ezt felismeri, onnantól kezdve nem csak, hogy ő maga tisztában van azzal, hogy egy küzdelemnek a része, hanem mindenki másra felé úgy tekint, mindenki másra úgy tekint, hogy ő érte is küzd, és ő érte is küzdeni kell. Valamennyien részesei vagyunk ennek a harcnak, ennek a küzdelemnek, és aki nem akar oldalt választani, aki nem tudja eldönteni, hogy ő most melyik oldalra áll, vagy nagyon sokszor, talán ez is nagyon hűen tükrözi a világi viszonyokat, hol az egyik, hol a másik oldalra állunk. Nagyon sok háborúban volt már ilyen, hogy hol az egyik, hol a másik oldalra álltak csapatok, és támogatták hol az egyiket, hol a másikat, de nem kötelezi el magát egyik felé sem. Nem erre biztat az apostol, hanem éppen arra, hogy azt a nemes harcot kell nekünk megharcolni, abban van a mi buzdításunk, arra van a mi késztetésünk, hogy azt a nemes harcot kell megharcolnunk, amelyre elhívattunk. Így olvassuk az apostolnál, a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcolt meg a nemes harcot. És itt érdemes azt is látni, hogy ez harcra való buzdítás, e harcnak a megismerése, ez nem ebben a pillanatban lesz nyilvánvalóvá Timóteus számára. Mert a korábbi proféciák is erről beszéltek, hogy neki meg kell harcolni azt a nemes harcot. És érdemes talán így visszatekinteni, és a saját életünkben is felszínre hozni, előhozni azokat az igéket, amelyben az Isten számtalan alkalommal biztat és bátorít bennünket arra, hogy az ő nevében merjünk harcolni. Az ő nevében merjünk bátrak lenni, nem meghátrálni, vagy szilárdan megállni abban, amit már megismertünk. Ezek nem véletlenek. Ezek a biztatások, ezek a bátorítások nem véletlenek, hanem tanítanak és biztatnak bennünket arra, hogy ebben a nemes harcban, amelynek mindannyian részesei vagyunk, és mindannyian elsősorban önmagunkért felelünk, ebben a nemes harcban meg tudjunk állni. Valamennyiünknek a harca egy egyéni harc, egy egyéni küzdelem. Azok is, akik már átadták az életüket, akik Pál apostolhoz hasonlóan ismerik az Isten kegyelmét, megismerték az Isten üdvözítő tervét, és hiszik azt, hogy őértük Jézus Krisztus, az ő bűneikért Jézus Krisztus eleget tett, és eltörölte, és örök életet készít számunkra. Ez nem azt jelenti, hogy már nincsenek harcaink. Ez nem azt jelenti, hogy az mi életünkben már nincsenek küzdelmek, nincsenek kísértések. Sőt, minél inkább közeledünk az Istenhez, és minél inkább engedjük, hogy az Isten lelke munkálkodjon bennünk, engedjük, hogy az Isten lelke útmutatást adjon, vagy engedjük, hogy, sőt, kötelezzük magunkat arra, hogy engedelmesek legyünk az ige szavának, azt veszük észre, és azt tapasztalhatjuk meg, hogy annál erősebb a küzdelem. Annál hevesebb a küzdelem, hogy mégse tedd, hogy nem kell az. Nem kell azt olyan komolyan venni, nem ezen múlik. És olyan sok hang szólal meg bennünk, ami lebeszélne rólunk arról, hogy felvállaljunk egy-egy küzdelmet, vagy komolyan vegyünk egy-egy küzdelmet, vagy akár arra nézve is, hogy nemes legyen az a harc, amit vívunk. Mert sokféle módon lehet harcolni, méltatlan módon is lehet harcolni, de hogy nemes legyen az a harc, amit vívunk. Nem önzésből, nem egyéni sikerekért, nem azért, hogy én kerüljek feljebb, hanem valóban nemes legyen és önzetlen legyen az a harc, amiben aminek a részesei vagyunk. Mindenkinek az életében, a megtért keresztény embereknek az életében is ott van, és ott is marad ez a tusakodás, ez a harc szüntelenül. De azzal a boldog ígérettel, hogy a győzelem el van készítve Krisztusban. És óvok mindenkit attól, hogy a saját erejére, bölcsességére, kitartására helyezze a hangsúlyt ebben a küzdelemben. Mert úgy alul fogunk maradni, el fogunk bukni, el fog fogyni, az erőnk ki fogunk merülni. Szüntelenül el kell kérni, a mindennapokban el kell kérni az Istentől az erőt, a bátorságot a küzdelemhez. És azok, kedves testvérek, akik talán távolabb vannak az Istentől, akik számára a megváltás, az üdvösség kérdése még nem olyan letisztázott, még nincs meg az odaszánás, nincs meg a felismerés az életünkben, hogy mit jelent, hogy milyen áldásai vannak az Istenhez való tartozásnak. Csak ott vagyunk az Isten közösségében, halljuk az ő szavát, és érezzük azt a belső késztetést, hogy jobban megismerjük. De talán még távolnak érezzük magunkat. Hát akkor az ő számukra is hadd legyen egy ilyen katonai életből vett szó, hogy ébresztő és riadó. Hogy vegye észre, hogy éppen azért folyik a küzdelem, hogy vagy felébredjen, vagy alva maradjon. Mert a sátánnak az akarata, a sátánnak a szándéka, hogy amit csak lehet, és ha lehet, akkor mindvégig alva tartsa az embert, elaltassa az embert. Ne engedje, hogy felébredjünk, ne engedje, hogy ráébredjünk arra, hogy küzdelemben vagy. Hogy amikor munkálkodik benned az Isten lelke, amikor megszólít téged egy-egy ige, az nem csak azért van, hogy megmelengesse a szívedet, hanem újra és újra megütköznek a mennyei erők, a a sötétség erőivel azért, hogy a te szívedben helye legyen Krisztus kegyelmének és Krisztus ismeretének. Hadd ébresszen rá bennünket a mindennapokban, a mindennapi küzdelmeken túl az, hogy elsősorban is a mi lelkünkért folyik a küzdelem, a mi ismeretünkért, a mi odaszállásunkért Jézus Krisztus felé. És hogy mennyire jó el tudja altatni a sátán az embernek a gondolkodását, azt talán szabad egy ilyen rövid kitélőt tenni. Nagyon jól szemlélteti, vagy nagyon jól észre lehet venni az európai gondolkodásmódban, akkor, amikor akár az illegális migrációról van szó. Hogy az egyik oldalon, és ha egy kicsit valaki utána néz, akkor ez eléggé nyilvánvalóan, nem is titkolják, hogy nagyon sok olyan gondolat van ebben, amelyre úgy tekintenek, hogy ez egy hódítás. Úgy tekintenek rá, hogy ők Európát elfoglalják. Elég csak egy 3-4-5 percet rászánni az interneten, és megtaláljuk azokat a videókat, amikor erről beszélnek. És a másik oldal ezt nem veszi észre. Tehát ez a nagy altatás, amikor az ember nem is veszi észre, hogy itt háborúban áll, harcban áll. És ez ugyanúgy érvényes a mi saját életünkre is, amikor a sátán elaltat bennünket, és elhiteti velünk, hogy nem olyan nagy baj az. Nincs itt semmi látnivaló, nem kell ezzel foglalkozni. Ez így jó, ez így helyes. Azt mondja Timóteusnak, Pál apostol, tartsd meg a hitet jó lelkiismerettel. És olyan könnyen tudjuk a lelkiismeretünket elaltatni. Nincs ott semmi baj, nem kell azzal foglalkozni. Belefér. És közben nem veszük észre, hogyan rontja meg a mi lelki életünket, gondolatainkat, kapcsolatainkat, mindaz, ami beszivárog ebből a világból, e világi gondolkodásból a mi életünkbe, és átformálja. És magával sodor. És nem tudunk megállni a harcban. Nem tudunk megállni a harcban, mert nincs meg. Hiányzik már belőlünk a biztatás, a vágyakozás. Hiányzik már belőlünk a jó lelkiismeret és a tisztaság. Tartsd meg a hitet, azt mondja az apostol. Ez a parancs. Tartsd meg a hitet. És itt, kedves testvérek, újra és újra a mi gondolatainkat tudjuk oda szegezni Krisztus keresztjéhez. Tehát a mi hitünknek biztos bástyája az, hogy az örökkévaló Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy nekünk életünk legyen benne. Ő általa van a mi megtartatásunknak egyetlen reménysége. És ebbe a hitbe belekapaszkodni, az evangélium örömüzenetébe belekapaszkodni, ez a legnagyobb harc. Tartsd meg a hitet, és a jó lelkiismeretet, hogy jó lelkiismerettel, tiszta szívvel tudj tekinteni a te megváltódra. És tudom én, hogy nagyon sok küzdelem van, amelyben elbukunk, és nagyon sok olyan része van az életünkben, amelyben a mi hitünk megbotlik. De nem a kegyelemről szól ez az evangélium. Nem arról szól, hogy aki megvallja az ő bűneit és megbánja az ő bűneit, az elnyeri a bűneinek a bocsánatát. És az Isten nem haragszik rá, az Isten megbékél vele, sőt, eszközként akarja használni, hogy mások életében is elvégezhesse ugyanezt. Hadd legyen, kedves testvérek, ez egy olyan nemes harc, amelyben mi magunk is helyt tudunk állni, és nem engedjük, hogy hajótörést szenvedjen a hitünk. Erről beszél az apostol, hogy tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek. A hitet és a jó lelkiismeretet. Egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgaiban hajótörést szenvedtek. És ez a hajótörés kép, ami előttünk van, sajnos nem azt jelenti, hogy az embernek az élete dőlt romokba, hanem hogy a hite, a hitének az egyenessége, a bizakodása, a reménysége, hanem keres más biztonságot. Az, amiben bízott, az, ami a hitnek, a tiszta hitnek a teljessége, az törik össze. És nagyon sok olyan eseménye van az életünknek, amelyben bizony, hogy viharok között, bizony, hogy nagy-nagy hullámok között, csak az Isten kegyelme tud bennünket megtartani, hogy ne szenvedjen hajótörést a mi hitünk. Nagyon sok kérdésben, a mindennapokban, miért engedi az Isten, miért hagyja az Isten, miért nem úgy van, ahogyan én ezt szeretném, miért nem hallgatja meg, amit kérek. De meghallgat, de azt adja, és azzal ajándékoz meg bennünket, amire valóban szükségünk van. És itt két név szerepel még, akiket Pál apostol felsorol, akiknek az életéről nem sok mindent tudunk. Egy dolgot tudunk róluk, azt, hogy eltévedtek. Azt, hogy hajótörést szenvedett a hitük. Azt, hogy ott voltak Pál apostol mellett, azt, hogy megismerték az evangéliumot, megismerték a kegyelmet Jézus Krisztusban, és hajótörést szenvedett a hitük. És eltévedtek, távol kerültek. És itt látnunk kell azt, hogy Pál nagyon nagy vonalúan tud viszonyulni sokféle gondolathoz, ami az embernek az életében jelen van. Sokféle elgondoláshoz, hogy mi a tiszta, mi a tisztátalan, mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad egy keresztény embernek. Nagyon sok levelében beszél arról, hogy mi mindenre hagy a lélek szabadságot. És nagyon is alázattal kezeli azt, hogy a másik embernek a hite mit enged meg, és mit nem. Mi fér bele, és mi nem fér bele. Itt viszont látjuk, hogy olyan dolgokról van szó, a kegyelemről, a megváltásról, vagy ahogyan itt mondja, hogy az Isten káromlásáról, olyan dolgokról van szó, amiben kénytelen ilyen drámai eszközhöz nyúlni, és azt mondani, hogy átadtam őket a sátánnak. Átadtam őket a sátánnak. Tanulják meg. És kedves testvérek, itt újra csak visszatérnék az elejére arra képre, hogy harcban vagyunk, amikor átadnak az ellenségnek, hogy megértsd végre, hogy kivel állsz szemben. Mert addig kacérkodik az ember az ellenséggel, hogy nem is jut eszébe, nem jut el a tudatáig, hogy kicsoda a sátán, és kicsoda az ellenség, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, hogy a hazugságnak atya, hogy semmi másat nem akar, mint elnyelni az embert. Átadtam a sátának, hogy tanulják meg. Kedves testvérek, ezek azok a pillanatok, amikor feketén-fehéren láthatja az ember az életét, az életet, és azt, hogy miben vagyunk benne. Amikor ilyen nyilvánvalóvá válik, hogy vagy a sátán, vagy pedig az Isten, vagy az egyik, vagy a másik oldal. És bármennyire is szeretnénk a kettő között lavírozni, és hol ide, hol oda állni, hol ezt, hol azt választani, beengedni az életünkbe ezt is, azt is, látnunk kell azt, hogy csak ez a két oldal van. És nem lehet szolgálni két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöljük, és a másikat szeretjük, vagy az egyiket megvetjük, és a másikhoz ragaszkodunk. De nem lehet két urat szolgálni. Hadd biztosan, hát bennünket így ma az Isten igéje. Hadd ébreszen rá újra arra, hogy mindazok a mindennapi események, amelyeknek a részesei vagyunk, azok egy-egy csata, a harcnak egy-egy részlete, amelyben választanunk kell. És a választás, a végső választás az mindig az, hogy vagy káromoljuk az Istent cselekedeteinkkel, szavainkkal, magatartásunkkal, gondolatainkkal, vagy pedig dicsőítjük. És nincs harmadik. Nincs semleges. És kívánom, kedves testvérek, hogy tudjon bennünk az Isten lelke munkálkodni oly módon, hogy a jót választjuk, a jobbik részt választjuk, és az Isten dicsőségéről szól a mi életünk. Hogy a nap végén el tudjuk mondani, hogy ma is megharcoltam azt a nemes harcot. Ma is megharcoltam azt a nemes harcot, amit rám bízott az Isten, akiket rám bízott az Isten, azokért is harcoltam, és mindaz, amit az Isten el akart végezni általam ebben a világban, és amit az Isten el akart végezni az én szívemben, azt én engedtem és hagytam. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy Te tartasz meg bennünket, és Te éltetsz napról napra, és a Te oltalmad vesz körül bennünket, és a Te szárnyaiddal betakarsz. Köszönjük, Urunk, hogy Te viselsz gondot a mi életünk felől, és nem csak testi életünk felől, hanem lelki életünk felől is. És köszönjük, hogy ma is figyelmeztetsz, hogy harcban vagyunk, és harcban állunk. Te adj nekünk bölcsességet, bátorságot, arra nézve, hogy meg tudjuk harcolni ezt a nemes harcot, hogy meg tudjuk tartani a hitnek a tisztaságát, hogy jó lelki ismerettel tudjunk neked szolgálni. Kérünk, Urunk, hogy ebben állj mellénk, ebben támogass bennünket. Elét hozzuk azokat a testvéreket, akiknek különösen is nagy harcaik vannak, akiknek az élete, a hite talán most is hánykódik és viharban van. Te őrizd meg őket attól, hogy hajótörésre jusson az ő hitük, hanem hadd ismerjék meg a te szabadításodat. Hadd tudjunk mind téged dicsőíteni, hadd tudjunk hozzád ragaszkodni. Jézus Krisztusért kérünk, hogy így őrizd meg bennünket, őrizd meg gyülekezetünket, fiataljainkat, időseinket egyaránt. Őrizd meg azokat, akik fizikailag is harcban és háborúban vannak. Te látod, Urunk, hogy hány embernek az élete telik el rettegésben nap mint nap, a lövészárkokban, vagy a háborús övezetekben. Kérünk, hogy munkálkodjon a te lelked, hogy felismerjék azt, hogy kit kell segítségül hívni, kihez kell kiáltani földi nyomorúságaink idején. Így kérünk, hogy te légy a mi segítségünkre, te áld meg a te népedet, és vezess bennünket. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyika Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дуло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Brazília az utolsó pillanatban fordított, Japán ellen Casemiro egyenlített, majd a 95. percben Martinelli döntött el a houstoni meccset. Így a Seleção bejutott a legjobb 16 közé. Bostonban óriási meglepetés született, Paraguay Enciso góljával vezetett, a németek Havers felsével egyenlítettek, de a hosszabbításban a VAR elvette egy német találatot. A 11-es párbajt a dél-amerikaiak nyerték 4-3-ra, Németország kiesett a világbajnokságról. Brazília в останні секунди вирвала перемогу над Японією після гола Каземіро на 95-й хвилині Мартінеллі забив вирішальний м'яч у Х'юстоні. Селесао вийшли до 1/8 фіналу. У Бостоні сталася гучна сенсація. Парагвай повів після гола Енсісо. Німці зрівняли завдяки удару головою Гаверса. Але в овертаймі ВАР скасував гол німців. У серії пенальті південноамериканці перемогли з рахунком 4-3. І збірна Німеччини вилетіла з чемпіонату світу. A 2026-os labdarúgó világbajnokság mai játéknapján két mérkőzés határozza meg, kik jutnak be a legjobb 16 közé. 19 órától Dallasban Elefánt csontpart Norvégia. Az afrikaiak történelmi lehetőség előtt állnak, hiszen először játszanak VB kieséses meccset. A norvégoknál visszatér a pihentetett Erling Haaland, aki már 4 gólnál jár. 23 órakor Bostonban Franciaország Svédországgal csap össze. A hibátlanul csoportelső franciák Kylian Mbappé vezetésével a torna egyik favoritjai. A svédek fegyelmezett védekezésükre építve próbálják meglepni az esélyesebb ellenfelet. A Чемпіонаті світу сьогодні два матчі вирішать, хто потрапить до числа 16 найкращих команд. В Далласі – Кот-д'Івуар, Норвегія. Африканці стоять перед історичним шансом, вперше зіграють у матчі плей-офф. У норвезців повертається Ерлінг Холанд, який вже має 4 голи. У півночі в Бостоні зіграють Франція та Швеція. Бездоганно виступивши в групі Франція на чолі з Кіліаном Мбаппе вважається одним із фаворитів турніру. Шведи справляються на дисциплінований захист, спробують створити сенсацію проти зіркового суперника. A labdarúgó világbajnokság izgalmai mellett ezen a héten két másik kiemelt sportesemény is reflektorfénybe kerül. Formula 1 brit nagydíj. A Spielbergi futam után a mezőny a motorsport bölcsőjébe Silverstone-ba érkezik. A brit verseny idén sprint hétvége. Pénteken tétre menő időmérő, szombaton sprint futam, vasárnap pedig a nagydíj várja a szurkolókat. Tour de France, a világ legismertebb országúti kerékpár versenye hétvégén rajtol. A 113. Tour rendhagyó módon Barcelonából indul csapat időfutammal. Majd 23 nap és 21 szakasz után érkezik meg a mezőny a párizsi Champs-Élysées-re. Поряд із Кубком світу з футболу цього тижня в центр уваги потрапляють ще дві провідні спортивні події. Формула-1 гран-прі Великої Британії. Після етапу у Шпільберзі пелетон Формула-1 вирушає до колиски автоспорту Сільверстоуна. Британський етап цього року проходить у форматі спринт-вікенду. У п'ятницю кваліфікація, у суботу спринт, а в неділю – головна гонка. Найвідоміша шосейна велогонка світу Tour de France стартує вже на вихідних. 113-й тур цього разу розпочнеться незвично з командною гонкою в Барселоні, а після 23 днів і 21 етапу фінішує на Єлисейських полях у Парижі. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. június 30-a. Derű szép napot kívánunk mindenkinek, ez a keddi különkiadás műsora, egészen 12 óráig az FM 92.1 műsorai sorozatában. Hát mindenkinek derűs kitartást kérünk, derűs napot. Sziasztok, sziasztok, szia István!
6: Üdvözlök én is mindenkit. Hát így van, június 30-át írunk, ami azt jelenti, hogy a nyárnak az első harmadával most kezdünk éppen elszámolni.
5: Búcsúzzunk el a nyártól.
6: Így van, sőt jelenleg nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy ez ugye a 6. hónap 30-a, ami a számok szerint azt jelenti, hogy valahol a 181. napot írjuk, még a holnapi napot talán így, hogyha bestrigurázzuk, akkor pont, hát nem napi egyenlőség lesz, hanem hát első fél év és második fél év egyenlőség lesz, ahogy viccesen szokták volt mondani, holnap utántól már 2026 kazettájának a B oldala kezd el forogni, és innentről már kifele kezdünk el jönni 2026-ból.
5: Előkereshetjük a karácsonyi dekorációs pulcsikat. Én láttam a Facebookon egy hőség elleni anti-faces, nem tudom milyen megközelítésben, ilyen placebo hatás jellege, hogy ilyen beregszászi fotókat tettek itt térlen, amelyek azt próbálták elérni az itt élőknél, hogy érezzék, hogy maga az a gondolat, hogy hűvös van valahol, vagy volt valamikor beregszász központjában, egyenlő azzal, hogy nem érezzük ezt a hatalmas kánikulát. Hát ugye nem kell arról beszélnünk sokat, hogy azért meleg van, és ezt a mai napot talán erre készülünk már néhány napja, mert ugye tegnap sem volt semmi, amikor azt éreztem, hogy hát én már nem bírok levegőt kapni a munkahelyemen, kimegyek már, és veszek egy nagy levegőt, mert ugye hát azért
6: meleg van. Frissulni kell,
5: igaz? Kiléptem az ajtón, és beléptem a szaunába, itt Beregszász központjában, akkor éreztem, hogy hű, de jó hely ez a munkahely.
6: Maradjunk
5: vissza, menjünk csak vissza, és nincs itt semmi gond. Hát ilyen lesz ez a mai. A tegnapi nap folyamán Európában rengeteg hőségrekord dőlt meg, a Budapest is nagyjából, illetve akár csak a magyarországi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy Európa le van izzadva, le van olvadva, rengeteg helyen online-ra mennek át, rengeteg helyen, még Nagy-Britanniában is a érettségi vizsgáknak az időszakát is áthelyezték, megpróbálták kicsit mentesíteni az embereket afelől, hogy ilyenkor sokat mozogjanak, úgyhogy óriási a szárazság. Ez Kárpátalja viszonylatában egyébként igazából csütörtökig lesz ennyire katasztrófa, de holnap már valamilyen formában megérkezik a térségbe ez a hidegfront, amely előbb-utóbb vihart, esőt, jeget és minden mást is hoz, mi szemnek szájnak ingere. A koktélban szeretjük a jeget, egyébként, hogyha a fóliádat veri, meg a gyümölcsöst veri, akkor annyira nem vagy érte oda. Július 2-án nappali hőmérséket meg kell kapaszkodni, 22 fok környékén mozog majd, mai 39-40.
6: Hosszuk el kettővel, és akkor meg tudjuk oldani. Én azon gondolkodom most, hogy ez a szép banner a hátad mögött, hogy ez a 92,1 nagyon szépen mutat az FM-nek a számának, de szerintem tegnap, meg ma, meg esetleg még holnap sokan úgy fogják érezni, hogy nem csak az FM van ehhez hangolva, hanem a hőmérséklet is, mert most már for minden.
5: Igen, meghökkentően nagyon-nagyon meleg van. Aztán egy-két technikai információ, már itt járunk, akkor érdemes megemlítenünk, hogy ne menjetek ki sem erre, mert ha tehetjük, akkor ma is mindenképpen próbáljunk otthon maradni, idősebb családtagjainkra nézzünk rá több alkalommal, nehogy tervezzenek valamilyen hosszabb sétát bármerre ebben a hőségben, illetve egyébként Beregszászban bár sok hűtőpont nincsen, de működik a párakapu, akik Beregszász központjában keresik a lehűlésnek a lehetőséget, akkor a párakapu mindenképpen segítségünk leszik. Az aszfaltozás, amit mára ígértek, azért az nagyon izgalmas ténytel, ugye tegnap elkezdték a múlt hét végéről átcsoportosított munkátokat Beregszászban, a Bogdánk-Mellick utcán és a Munkács utcán. Tegnap már a kaparásnak a jelentős százalékát befejezték a nap végére, ma egész nap az a cél, hogy hozzák ezek az aszfaltozás, úgyhogy ez még munkálati időket hoz még a következő órákban. Legyünk kitartóak, és tegyük, akkor ezt a szakasz kerüljük el. Igazán nagyon gyorsan haladnak, de a kátyuknak a megszüntetése érdekében most türelemmel kell közlekednünk itt Beregszász vonzás körzetében.
6: Mindenképpen, sőt, hát gondoljunk bele abba is, hogy valakik valóban odakint dolgoznak, és hát a...
5: Maga tudat is felmelegít.
6: Hát igen, tehát ugye a marógépet, ahogy tegnap figyelgettem, illetve a mai napon, ahogy láttam, viszonylag szellősebb a kabinja, mert hogy nincs egyetlen egy ablaka sem. Ez lehet jó is, de lehet kellemetlen is, viszont az emberek, akik közvetlenül az aszfaltot lapátolták tegnap, illetve ma is majd ott fognak serénykedni, hát, illetve már ott serénykednek, szerintem ők is azt gondolnák, hogy valamikor hajnalban kellett volna neki kezdeni, mert hogy ilyenkor már iszonyat meleg tud lenni, és hát egy légkondicionált autóból teljesen másnak néz ki. Gondoljunk bele, mennyi pénzért hogyan cserélnénk mondjuk velük, inkább legyünk türelemmel. Mert hogy nagyon sok munkavállalót tényleg, akinek a szabad ég alatt kell dolgoznia, nagyon-nagyon meg tud viselni.
5: Pláne, hogyha mindez aszfaltozás közben teszi, meg gondoltak
6: ebben. Ez nem hideg aszfalt.
5: Igen, ez nem hideg aszfalt, bár nem is lehetne az ebben a hőfokban. Ha már hajnali munkaemlítést, hajnali munkát hoztad elő, akkor a rádió megkereste a Bereg Vertikál vezetőségét a kapcsán, hogy hogyan is a szemét elszállítás. Ugye, tegnap volt olyan kistérségi település szakasz, ahol néhány úgynevezett kukát nem tudtak elvinni. Azt kell elképzelni, hogy gyakorlatilag 10 óra környékétől már olyan meleg van, hogy ezt a hatalmas fizikai munkát ember nem igazán tudja elvégezni csak úgy. Úgyhogy azt a rendszert próbálják alkalmazni, hogy hajnalban, illetve késő éjszaka próbálják a különböző kukákat, szemeteseket elvinni. Ha nem érkeznek napközben az adott említett területről elvinni, azt pedig hajnalban fogják újra megtenni, azzal fogják kezdeni, úgyhogy legyünk türelemmel. Amikor 35 fok felé húszik a higany hőszál, akkor gyakorlatilag tényleg ember próbáló dolog. Egy brigádnak 400-500 ládát kell, kukát kell gyakorlatilag felemelnie, fizikai erőlétel behelyezni a kukás autóra, ami hatalmas megterhelés, és azt, hogy a hajnalban elkezdik, 10 órakor már nincs ember, aki ezt bírná folytatni. Legyünk türelemmel, arra kérik a Bereg Vertikál vezetősége a kistérség lakosait, hogy bízzanak bennük, mindenképpen el fogják szállítani, ha nem aznap, amikor kivitték, akkor viszont akkor le a következő éjszaka mindenképpen el fogják vinni a szemetet. Illetve érdekessége, hogy Szőlősváros önkormányzatánál is vannak ilyen jellegű problémák a szemétszállításnál, úgy volt, hogy ki is maradt egy elszállítás, úgyhogy ahhoz képest a Bereg Vertikál nagyon próbálja teljesíteni a kötelezettségeit.
6: Így van. Tehát nem elfelejtették, hanem kis türelmi időre van szükség. Nálunk hétfői nap van, amikor valóban elhagyják, elviszik a szemetes ládákat az egy hétre valót, és valóban, ahogy a KFT közölte, hogy igyekezünk még előtte való nap este kitenni a kukákat, mi ezt megtettük, és hajnali fél ötkor már az autónak a tolatóját már hallottuk, az emberek ott mozognak.
5: 15-kor, jaj.
6: Így van. Tehát, de valahogy túl kell élni, valahogy meg kell ezt is valósítani.
5: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy ha már a Bereg Vertikált említsük, akkor van nekünk egy Vodokanál Kárpát-vizes felhívásunk is.
6: Így van, úgy néz ki, hogy a mai napra is vannak helyreállítási munkálatok tervezve, sőt már korra reggeltől valószínűleg a nagy meregre való tekintettel is. 8 órától korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszázban, a Timosok Mihály utcában. A forgalom a munkálatok befejezését követően a megszokott rendszerint állnak majd helyre, tehát ezen az útvonalon is kérik a sofőröknek, illetve az arra közlekedőknek a türelmét.
5: Fontos megjegyeznünk, hogy hát a mai műsorunk ideje alatt veszi kezdetét a 2025-ös, 26-os tanévnek a diplomátadó ünnepsége, a másik Rákóczi Ferenc Kárpátai Magyar Egyetemnek a legnagyobb központi ünnepsége, Beregszász református templomában az zajlik majd a program. Éppen most ugye 10 óra után vagyunk, de azért 11 órakor nagyon nagy tömeget várnak ide a központra. E kapcsán is fontos megjegyeznünk, hogy Beregszász központi szakasza azt gondolom a forgalomtól nem lesz mentes, ez a parkolásra is lesznek majd gondok, illetve előre is gratulálunk az ott ballagó diákoknak ebben a nagy ünnepben.
6: Illetve a nagy hőségben is kitartást kívánunk nekik, szerintem már számolják a perceket.
5: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy Mezővári-ban éppen ma reggel 9 órakor, pont egy órával ezelőtt vette kezdetét a gyermek, itt egészen szombatig várnak minden fiatalt reggel 9-től. Számos kárpátaljai településen zajlanak a különböző hittan és egyéb táborok, úgyhogy van lehetőség a fiataloknak a táborokban részt venni, úgyhogy nagyon-nagyon sok áldást és jó feltöltődni, sok mosolyt, gyermekmosolyt kívánok a különböző gyermekprogramokhoz.
6: És aki még nem találta meg gyermekének, unokájának ezeket a lehetőségeket, hát keresse, gondolom, hogy majdnem minden településen az egyházközségekben szerveznek valamiféle tábort, keresük a lehetőségeket, hagyd töltsék a gyermekek jó ízűen és jó időben, és töltekezve a nyárnak egy-egy hetét.
5: Úgy gondolom, hogy vannak olyan települések, ahol nem tűnik fel, hogyha másik településre jött a gyermek, úgyhogy azt kell mondani, hogy itt vagyunk, és örüljetek nekünk.
6: Csatlakoznánk.
5: Így van, úgyhogy nem fogják elküldni szerintem egyetlen családos gyermeket sem. Aztán fontos, hogy ezünk ebben a két órás műsorban is várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőre balesettel találkoztok, mindenképpen írjátok meg 095-709-709-7-es SMS Viber számunk aktív, és ebben a két órás műsorban is szeretnénk több témával jönni a rádió hallgatók elé, akár az első időszakban is mindenképpen ajánlom figyelmetekbe az első témánkat, Hidi Lászlót, a Proagrikultúra Szubkárpátika Kárpátai megyei szervezetnek, a jótékonysági alapítványnak az elnökével szeretnénk beszélgetni. Meghirdették a 2026-os Magyarok Kenyere programot, amelyben 15 millió búzaszem programot, amelyben kimondottan a kárpátaljai gyűjtést is szeretnénk hirdetni. Nagyon sok közösség, nagyon sok egyházi intézmény vesz ebben a részt minden oldalról, és ugye épp az aratás ünnepét ünnepeltük tegnap ilyenkor, így aztán fontos megjegyzünk, hogy az aratásban gondolkozva próbáljunk kicsit a közösségben is gondolkozni, és majd vegyünk részt a Magyarok Kenyere programban. Illetve fontos megjegyeznünk, hogy a tegnapi délután folyamán nem hűvös fák alatt, de mindenképpen a Budapest parkban történt meg a Rózsahölgyek, a Kárpátai Rózsahölgyek Társaságának a szervezésében egy újabb rózsatőnek az avató ünnepsége. Ez mindenképpen Beregszászunk kisvárosunknak egy jelképes, de mégis nagyon kedves programja. E kapcsán hívjuk a Kárpátai Rózsahölgyek Társaságának titkárát, Horváth Gabriellát és kisőrejét a megadásunkban, műsorunkban.
6: Szövodnyisi Horszínásai Peredácsi, László Higgyi, Holová Blahodzsino Fondú Pro Agricultura Carpatica, Ta Habriella Horvát, Szekretár Hromáckai Organizácii, Zakarpecke Zsinolcse Tovaristvo, Dáme Trojánd.
5: Érdemes mindenképpen velünk tartani a különkedes keddi adáshoz, hogy egészen 12 óráig élőben, zenereklam után újra itt vagyunk.

0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsor, 10 óra 37 perc, van egy-két technikai információ. Beregszázban, ahogy korábban beszéltünk róla, Timoscsek utcán, a Görbe utcán behajtani tilos mind a két irányból, a Vodakanál Kárpát víz munkálatai miatt egészen azoknak a végéig nem lehet majd használni ezt az útszakaszt. Ne felejtsük el, hogy a központon, a Munkácsi és a Bogdán-Hmelnicki utca szakaszán gyakorlatilag még mindig tartanak a kátyúzási munkálatok, még nem az aszfaltozás, hanem a felmarása ezeknek a szakaszoknak. Vezessünk óvatosan, legyünk türelemben, illetve vannak friss határinformációink is. 10 óra 30 perckor, az frissen, ropogósan mondhatjuk, hogy Asztér Beregsirányban kint 20 kocsi várakozik, az ukrán teljesen tele van, a magyaron viszonylag jó, hazafelé teljesen üres, illetve Kaszony Barabás határát kerüljön a Laktanyáig áll a sor, és haza viszont jól járható. És aztán, hogy ígértük, megyünk is tovább egy újabb beszélgetéssel.
1: A vonal másik végén köszöntjük Hidi Lászlót, a ProAgricultura Kárpátika elnökét. Znamená Zsaszkú, László Higyi, Holová Blahodjinoho Fondu, ProAgricultura Kárpátika. Köszöntjük műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
2: Köszöntöm én is a Pulzus Rádió hallgatóit.
0: 2026 nyarán éppen Pál Péter napján megindult az aratás, és örömmel mondhatjuk, hogy meghirdetése kerül idén is a Magyarok Kenyere, a 15 millió búzaszem program, amely Kárpát-medence szempontjából egy fontos összefogás volt, ez tanúbizonyságot. Kárpát-talján viszont azt gondolom az elmúlt években is példaértékű munkát is jelent. Ez mit kell tudni ennek a projektnek a hátteréről, az idei meghirdetéséről?
2: Hát gyakorlatilag 2013 óta veszünk részt és koordináljuk a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem adománygyűjtő, búzaadománygyűjtő kezdeményezést, és ténylegesen itt a magyar kárpátai magyar gazdák adományozó kedve és az akcióhoz való hozzáállása az példaértékű és bámulatra méltó az egész Kárpát-medencébe. Remélhetőleg így lesz ezen az éven is, annak ellenére, hogy tulajdonképpen azt mondanám, hogy a termesztési ciklus tekintetében hát tulajdonképpen semmi extra nem történt. Háború volt és van, a késő tavaszi fagyok rendre megérkeztek, viszonyatos aszályunk van, úgyhogy Péter Pál napján már az aratásnak a derekán vagyunk, és az aratás eredménye mondhatnám, hogy csekélye, csipfelopva elvégzett talajmunkák, férfi kéznek a hiánya, és még sorolhatnám továbbra is, de bizakodva a jövőbe és a gazdás szolidaritásába bízva, én azt gondolom, hogy az idén is jelentős eredménnyel fog zárulni ez a kezdeményezés. Amit erről tudni kell, a lebonyolításról, a lebonyolítás úgy fog történni, mint az elmúlt éveken. A kihirdetés során megneveztük azokat a gyűjtőpontokat, ahová kérjük az adományoknak a beszállítását. Ugye egyrészt a faluhelyen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, vagy a helyi szimpatikusan történelmi egyháznak a parókiájába kérjük összegyűjteni, majd beszállítani a gyűjtőpontokra. Egyébként van olyan civil szervezet, amelyik szintén támogatja a kezdeményezésünket, és részt vesz magába az adományok összegyűjtésébe. És a gyűjtőpontok pedig a következők: a Karácspáli Görögkatolikus Sztojka Sándor Líceum, a Péterfalvi Református Líceum, a Beregszázi Református Diakóniai Központ, a Lagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, valamint a Munkácsi Szent Márton Karitász. Tehát a faluhelyen összegyűjtött adományokat érjük oda beszállítani, és onnan gyűjtjük be az adatokat. A búzaösszöntés ünnepségre pedig augusztus 1-én került sor a Lagydobronyi Irgalmas Szamaritánus református gyermekotthonnak a területén, a szokott ünnepélyes körülmények között.
0: Beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag egy Kárpát-medencei összefogásról szól ez. Kárpát-medence viszonylatban mit kell tudni ennek a projektnek a hátteréről?
2: Valamikor 2011-ben egy pécsi professzor, jogász professzor Korinek Lászlónak az agyába született meg az a gondolat, hogy milyen lehet az a buza, vagy pontosabban az a kenyér, amelyik az anyaország számos területére abban össze megőlik és kisütik. Úgyhogy az első kezdeményezés az Pécsen történt, és mindjárt több tonna adomány buza gyűlt össze, csak a szűk ismeretségi köreiből. Egy részét Szent István napi ünnepségek során kiosztották az ünnepségre összegyűlt hívek között, vagy látogatók között Pécsen, másrészt pedig a Dévei gyermekotthonnak juttatták el. 12-ben, miután hallottunk erről a kezdeményezéstől, mi is a pécsi őszöntésen részt vettünk, és vetettük fel azt a gondolatot, mi lenne, hogyha netán-tán egész Kárpát-medencére kiterjesztenénk ezt a kezdeményezést. Korinek professzor ezt nagy örömmel fogadta, és sorra járta a elszakított nemzetrészeknek a gazdaszervezeteit, és gyakorlatilag az ő kezdeményezésére és agilitásának köszönhetően beindultak az anyországon kívüli, sőt még a diaszpórában is a gyűjtések. Tavaly azt hiszem már 1200 tonnát meghaladott az a mennyiség, amelyiket sikerült Kárpát-medencébe összegyűjteni. Itt Kárpátalján 93 tonna gyűjt össze 1370 gazdától. Volt ennél sokkal több is. Az utolsó békéjében 167 tonna gyűlt össze szintén 1310 gazdától. Tehát azóta az ismert körülmények miatt hát fogyunk, és a talajmunkak elvégzése is bizonyos nehézségekbe ütközik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk az elért eredményeinkre, és meggyőződésem, hogy a Kárpáti Magyar Gazdaság szolidaritása az idén is minden próbát ki fog állni, és senki nem marad az útszélén. Azt gondolom, hogy a nemzet meg fogja becsülni a gazdáit, a gazdák pedig teszik azt a dolgokat, amire legjobban értenek, buzát termesztenek, és a pékek pedig kisütik belőle.
0: Beszéljünk arról, hogy kik azok, akik ebben itt Kárpátalján részesülnek, számos intézménynek a támogatása valósul meg ezen keresztül.
2: Gyakorlatilag azok a gyűjtőpontok, amit felsoroltam, azok egyben a kedvezményezettek is. Ugye ezek a karitatív szervezetek úgy működnek, mint a kezek, amit a gazdák összegyűjtenek, és ezekre a gyűjtőpontokra beszállítanak. Ezek a kezek pedig feldolgozzák és kioszták. Ugyanúgy, mint az oktatási államilag nem támogatott egyházi intézményekben, szintén ott a gyerekek járnak jól, de nyilván, hogy ez a buza mennyiség, ez feldolgozásra kerül, és kenyér képében, netán-tán zsírozóval megtolva kerül majd a gyerekek asztalára. Ugyanúgy, mint a Redugó Nyilván a Szamaritánó gyermek otthon, ahol most jelen állás szerint 165 gyerek várja az adományokat. Ezt azért mondom el, mert egy pár évvel ezelőtt, a háború előtt mindegy 70 volt, és azt számított, 70 gyerek volt, és azt számított a telítettségi szintnek. Most pedig ez már másfélszereseire duzzadt. Az a gyermek létszám, amit nem fognak el kell látni. Hát meggyőződésem, hogy az igazgató asszonynak feljöhet a feje, mert nincs könnyű helyzetben. A gyerekek pedig a jövőnk, azokból lesznek. A munkások, akiknek a fizetéséből a nyugdíjaink lesznek, akik majd gyógyítanak, akik majd tüzet oltanak, akik esetleg katonaként, rendőrként megvédenek bennünket.
0: Több mint 1370 gazda vett részt tavaly ebben az akcióban csak itt Kárpátalján. Ebben az esztendőben, akik szeretnének csatlakozni, és még nem volt korábban hasonló adományuk, azok hogyan jelentkezhetnek?
2: Mindenképpen egyrésztől elérhetőek a falugazdászaink, és ők mindenképpen útmutatást tudnak adni a prog.org honlapon elérhetőek a falugazdászaink a telefonszámai vagy e-mail címei. Egyébként hát minden kárpátai származik valamelyik valahonnan, valamely településtől, és ez nagyon fontos, hogy minden egyes kárpátai településen, ahol magyarok laknak, 111 alapszervezete van a KMKS-nek, és az ottani KMKS elnök is tud útmutatást adni, valamint a történelmi egyházak is nyilván, hogy meg tudják mondani, hogy ki, hol, milyen módon tud csatlakozni ehhez a

0: pénzadom, majdnem gyűjtünk.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, sok erőt és áldást kívánunk a munkáikhoz és az idei gyűjtéshez.
0: Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a Pro Agricultura Kárpátika elnökével beszélgettünk.

0: tvoptimum.berегово@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
1: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tvoptimum.net.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért az első órákban, éppen a percekben veszik kezdetét a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemnek a ballagó ünnepsége a beregszászi református templomban. Nagyon-nagyon örömünkre sokan fejezzenek ebben az esztendőben is, és itt az ételen keresztül szeretnénk gratulálni minden diplomáját át percekben a következő két órában lévő ünnepség keretében diplomáját megkapó diáknak, úgyhogy gratulálunk is nagybetűs létben. Köszöntünk már neked is nagy szeretettel.
1: Hosszú és kitartó munkának a gyümölcsét lehet most learatni. Hát meleg lesz hozzá, de valóban most már visszaszámlálás, és utána jöhetnek a boldog fényképek.
0: Gigantikus meleg van Beregszászban és Kárpátalja szerte, ha tehetjük, maradjunk otthon. Jövünk vissza a második óránkkal, itt az FM 92.1-en a különkiadás műsorával.
1: Hírek után találkozzunk.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 30-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 30 червня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: A felügyelet nélküli fürdőzés majdnem tragédiával végződött. Egy 15 éves lányt kórházba szállítottak. A tinédzserek felnőtt felügyelet nélkül fürödtek az Ung folyóban, amikor a lány egy pillanatban a víz alá került. A mentők kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók húzták ki a vízből. A 103 Zakarpátja tájékoztatása szerint a lányt további megfigyelés és kezelés céljából a megyei gyermekkórházba szállították. A szakemberek ismét figyelmeztetnek, gyermekek és tinédzserek nem fürödhetnek természetes vizekben felnőtt felügyelete nélkül, mert néhány másodperc a víz alatt is életveszélyes lehet. Nagyon kockázatos a folyókban való fürdőzés, ahol sodrás, egyenetlen meder, gödrök vagy hirtelen mélyülő szakaszok nehezíthetik a biztonságos fürdést.
5: Купання без нагляду ледь не закінчилося трагедією. 15-річну дівчину госпіталізували до лікарні. Підлітки купалися на річці Уж без нагляду дорослих. У якийсь момент дівчина опинилася під водою. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги її врятували з води очевидці. Дівчину було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні для подальшого медичного нагляду та лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Нагадуємо, діти та підлітки не повинні купатися у водоймах без нагляду дорослих. Навіть кілька секунд під водою можуть бути небезпечними. Особливо ризиковано купатися в річках, де є течія, нерівне дно, ями або різка зміна глибини.
4: 5 millió forint értékű tartós élelmiszeradomány érkezett a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon részére a magyarországi Pest vármegyei és érdi kereskedelmi és iparkamara jóvoltából. Az intézmény jelenleg 176 gyermeknek biztosít otthont és teljes ellátást, miközben férőhelyei már hosszú ideje teljesen megteltek. Az otthon idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Az igazgatóság szerint minden támogatás óriási segítséget jelent, főként most, amikor folyamatosan érkeznek újabb elhelyezési kérelmek, és a bővítés egyre sürgetőbbé válik. Adta hírül a kiszó.net.
5: До реформатського дитячого будинку «Милосердний самарянин» у Великій Доброні надійшла гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування на суму 5 мільйонів форентів. Допомогу доставили з Угорщини, а саме від торгово-промислової палати області Пешт та міста Ірт. Наразі заклад забезпечує проживання та повне утримання 176 дітей. При цьому всі місця вже тривалий час повністю заповнені. Цього року дитячий будинок відзначає 30-річчя своєї діяльності. Керівництво закладу наголошує, що кожна допомога є надзвичайно важливою, особливо зараз, коли постійно надходять нові звернення щодо влаштування дітей, а потреба в розширенні закладу стає дедалі гострішою, повідомляється на сайті kiso.net.
4: Felmérések eredményei szerint a turisták leggyakrabban 2-3 napot töltenek Kárpátalján. A látogatók többsége Kijevből és a környékről, valamint Ukrajna más régióiból érkezik. Kárpátalja továbbra is népszerű turisztikai célpont, ugyanakkor tranzitterületként is szolgál az Európai Unió országaiba irányuló utazások során. A régiót leggyakrabban a 36 és 50 év közötti korosztály látogatja. Az utazások fő célja a pihenés, emellett a Kárpátokban folytatott aktív turizmus is rendkívül népszerű. A leglátogatottabb helyszínek közé tartozik Ungvár, Munkács, a várak, a múzeumok, valamint a Szinyevéri tó. Nagy népszerűségnek örvendenek továbbá a gasztrotúrák és a termálvizek is, főként Beregszász környékén, írja a Suspilne Média.
5: Найчастіше туристи подорожують Закарпаттям протягом 2-3 днів. Про це свідчать результати аналітичного опитування. Більшість відвідувачів приїжджають із Києва та області, а також з інших регіонів України. Закарпаття при цьому залишається і популярним туристичним напрямком, і транзитною територією для подорожей до країн ЄС. Найчастіше регіон відвідують люди віком від 36 до 50 років. Основна мета поїздок – відпочинок. Також популярним є активний туризм у Карпатах. Серед найвідвідуваніших локацій – Ужгород, Мукачево, замки, музеї та озеро Синевир. Значну популярність мають також гастротури та термальні води, зокрема в Берегові, пише Суспільне медіа.
4: Ukrajnában az elmúlt 12 hónap során mintegy 2900 sofőr több mint 50 alkalommal lépte túl a sebességhatárt, míg körülbelül 35 ezeren több mint 10 alkalommal követtek el gyorshajtást. A gyorshajtás továbbra is a sérüléses és halálos kimenetelű közúti balesetek fő oka. A kormány és a legfelsőbb tanács jelenleg olyan átfogó jogszabályi megoldásokon dolgozik, amelyek célja a közúti balesetek számának csökkentése. Ezek közé tartozik a gyorshajtás mértékétől függő differenciált bírságok bevezetése, a visszaeső szabálysértőkkel szembeni szigorú felelősségre vonás, valamint az elektromos rollerek és más könnyű közlekedési eszközök használatának szabályozása. A változtatások célja a közúti biztonság növelése és a balesetek számának csökkentése, tájékoztatott az ukrán közegészségügyi központ.
5: В Україні протягом 12 місяців близько 2900 водіїв перевищували швидкість понад 50 разів, а близько 35 тисяч – більше, ніж 10 разів. Перевищення швидкості руху залишається основною причиною ДТП з потерпілими та загиблими. Уряди Верховна Рада опрацьовують комплекс законодавчих рішень, спрямованих на зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, зокрема це запровадження диференційованих штрафів залежно від рівня перевищення швидкості, посилення відповідальності для системних порушників та врегулювання використання електросамокатів і іншого легкого транспорту. Мета змін – підвищити безпеку на дорогах і зменшити кількість ДТП. Про це інформує Центр громадського здоров'я України.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A hőség nem tágít. Ma is legalább 36 fokos csúcsérték várható Beregszászban és Munkácson is. Ungvár térségében 37 fokot is mérhetünk majd.
5: Спека не відступає. Сьогодні у Берегові та Мукачеві очікується до плюс 36 градусів. В Ужгороді буде ще спекотніше, до плюс 37.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következне.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás kenti adása szól, egészen 12 óráig vagyunk veletek, és ez már a második óránk. Kitartást kívánunk mindenkinek a melegben, ha tehetjük, akkor ne ma induljunk útnak, várjuk meg a holnap, illetve a holnap után. Beregszázban is akár 39 fokot is mutatnak a hőmérő higanyszálai árnyékban, ami igazán elgondolkodható, maradj otthon.
3: Ha a szinoptikusnak nézzük az előrejelzését, azt mondja, hogy kósza felhőkből népi zápor és zivatar is előfordulhat, jelenleg ennek a valószínűsége 45%, azért legyünk résen, bár az igazi lehűlést azt majd csak holnapra, illetve holnap utánra ígérik.
2: Hát, ha már a természetnél járunk, akkor érdemes megemlítenünk a tegnap éjszaka kereshető, és ma hajnalban az éjszaka folyamán megjelent úgynevezett Eperhold égi jelenséget. Hát, ugye énekelték azt már sokszor vidékünkön, hogy sajtból van a hold.
3: De mi Rózsi ezt tartja tudományosan?
2: Eperből van, én még ilyet nem láttam, bár ez a mai pollóválasztás kicsit rásegít erre a témakörre.
3: Akkor ezt a tegnap estéből húztad még át ide.
2: Ugye elmaradt, én mindig nézem ilyenkor a családdal az esti programot, mert napközben nem merünk kimenni. Úgyhogy esti programok vannak, esti locsolás, esti gyomlálás, esti holdnézés. Hát mi az Epert nagyon szeretjük, bár már a szezonján túl vagyunk, viszont az Eperhold jelenség az egy nagyon különös jelenség, és ez Kárpáten is tapasztalható volt az éjszaka folyamán. Írjátok meg, hogyha netán valaki az esti órákban, késő esti órákban találkozott ilyennel, és amikor valaki azt gondolná, hogy az Eperhold az igazából egy Eper színű hold, mint az
3: legalább,
2: akkor viszont rosszul gondolja, mert ez csak a nevéből ered.
3: Így van, tehát ha valaki hasonlót látott, tehát hogy rózsaszín volt a hold, akkor lehetséges, hogy túl sokat
2: igen,
3: volt.
2: Igen, igen, valami gond van ott a
3: szemüveget. A tegnapi lovakról ugye beszélgettünk, de az nem halucináció volt, de a hold valóban nem válik rózsaszínnél. Azért lett egyébként az elnevezése Eper Hold, az a Strawberry Moon, mert hogy Észak-Amerikában ezt a jelenséget, mégpedig az, hogy a teli hold az nagyon-nagyon közel van a horizonthoz, és emiatt nagyon nagynak látszik, valami gigantikus méretűnek, mint ha közelebb jött volna. Na ezt az észak-amerikai őslakos sok úgy gondolták, vagyis azon időszakban figyelték meg, amikor náluk éppen az epret szüretelték, és ezért nevezték el Epert Holdnak.
2: Úgyhogy egy gigantikus nagy látványosságról van szó. Sokkal közelebbnek tűnik, sokkal nagyobbnak tűnik, és ettől érezhetően valóban különös ez a dolog. Azt kérjük a szakértők, hogy általában az ilyesmi mindenképpen a fényszennyezettségmentes területeken érdemes megnézni. Akik szeretnének mondjuk kicsit lubickolni, hűteni magukat, akkor még megtehetik vihar előtt, mert ugye a vidékünk folyóinak a hőmérséklete igazán bízható arra, hogy hűsítsük magunkat, bár ez fontos, hogy megnézzünk, hogy szabad vízi strandoknak nincs kihelyezett engedélye, úgyhogy ebből mindenki csak a saját felelőssége teheti ezt meg.
3: Így van, elég melegnek tűnnek, illetve hát mondjuk a levegőhőmérsékletéhez képest elég hűvösnek tűnnek a folyóinknak a hőmérséklete. A Tisza 23 fokos, azunk 22 fokos, a Tereszva 19 fokos, és a Borsát jelenleg 23 fokosra mérik. És hát a Latorca sem maradjon el, 22 fok környékén tanyázik most a hőmérsékletet.
2: A vérkébe nem akarom beledugni a kis lábujjamat, mert lehet, hogy koppan majd, de száraz
3: nem érkezett,
2: végén.
3: Nem érkezett.
2: Igen, én a Tiszának a összefolyásánál láttam fotókat két nappal ezelőtt, óriási vízhiány van a Tiszában is, hát ezt a vízállást is jelzi, hogy hát ez egy ilyen időszak, hát ha lesz még ennél jobb is. De fontos megjegyeznünk, hogy Beregszász központjában, a Beregszászi Református templomban zajlik éppen, már percek között megkezdték a Rákóczi Egyetemnek a balagási ünnepségét. Rengeteg autó és rengeteg forgalmat is jelent ez a város központi részén, és ne felejtsük el, hogy a útfelújítási munkátok miatt sok szakaszon, a Bódlánk-Mernéczky úton, illetve a Munkácsi út szakaszain azért lehet félpályás lezárásokkal találkozni. Ez néhány kellemetlen pillanatot okoz majd, akik nagyon sietek, lehet, hogy emiatt is késtek el, de hát ez majd egy ilyen dolog, lesz ez még jobb is. Viszont most megyünk egy egészségpercek rovatunkkal tovább.
4: Egészségpercek.
2: Ez alkalommal az egészség percek rovatunkban a hőség és a kisgyermekeknek a világát szeretnénk kicsit körbejárni. Hát egy-két jó tanácsot adnánk azon családok számára, akik kisgyermekkel élik ezt a gigantikus nagy hőséget. Hát nem is gondolná az ember az, hogy milyen sok pici apróságra is érdemes odafigyelni. Az egyik kedvencem, amikor a gyermekünket a babakocsival szeretnénk szállítani, és védjük azáltal, hogy lefedjük elől egy bármilyen anyaggal, vagy kis szitával, vagy akár nedves kis kendővel védve őt a hőmérséklettől, illetve a napsütéstől. Hát azt mondják a szakértők, ezt kategorikusan el kell felejtenünk, mert nem szabad letakarni a babakocsit, ha száraz, sem nedves textilese. A nedves kendő ráadásul ebben az időszakban szauna effektust hoz létre, és a pára, amelyben a hűsítésre gondolunk, az gyakorlatilag még inkább veszélyezteti a kis gyermeknek az egészségét, úgyhogy felejtsük el ezt a dolgot, nem szabad a légáramlást magának a babakocsinak a belsejében így módon korlátozni, lezárni, sokkal többet ártunk vele, mint gondolnánk.
3: Ezzel kapcsolatban kettő dolog, az egyik, hogy árnyékolót használhatunk, tehát ami nem akadályozza meg valóban, ahogy említetted, a levegőnek az áramlását, a másik, hogy 10 óra és délután 5 körül nem visszük a gyermeket babakocsival az utcára.
2: Igaz, vagy reggel, vagy sokkal később délután történjen ez meg. Zero tolerancia az autóban utaztatás szempontjából, egyetlen percre sem szabad a gyermeket, még lehúzott, még nyitott ajtók mellett sem. Percek alatt 10 fokot tud emelkedni egy zárt autónak a belső tere, úgyhogy kategorikusan felhívják a kisgyermekeket, utaztatókat, hogy legyen az 2-3-4 éves gyermek a hátsó ülésen, még beugrunk a gyerekkel az iskolában, másik gyerekkel ne hagyjuk az autóban a gyermeket, mert én már velem történt olyan, hogy édesanyámat felejtettem az autóban, beugrottam a zoviba, édesanyám az anyós ülésen, és hát én 20 percig beszélgettem a zoviban, a zovi néni, történt valami, és akkor kimentem, hogy úristen, édesanyám a kocsiban, hát szerencsére nyitotta az ajtót, és mondta, gyermekem, hát én mindjárt megfulok, de azért örök, hogy nem felejtettél el. Hát mondom, elnézést kérek, ez előfordul, mert ugye mindig van egy hír, mindig van valami olyan dolog, és amikor több gyermekünk van, és egyiket elviszük, a másikat megtartjuk a kocsiban, nagyon ennek a veszélye, hogy ez megtörténik.
3: Nagyon fontos, hogy ugye figyeljünk az öltözködésére a babának. Laza, világos pamutruha az, ami szükséges lehet, illetve az, amit használjunk. Nagyon kerüljük el a műszálas anyagokat és a vastag takarókat. Még az alváshoz is elég, hogyha vékony, könnyű, légáteresztő hálózsákot használunk.
2: Ugye szokos hűtésről, szellőztetésről beszélgettünk éppen a tegnapi adásunkban. Nagyon fontos, akkor kell szellőztetni a nagyon nagy melegben, amikor kint hidegebb van, mint bent a teremben, mint a szobában, illetve a függöny is nagyon jó sokat tud árnyékolásával segíteni a háznak a hő megtartásában, vagy a hűségének a megtartásában. Ezek szerint mindenképpen próbáljuk okosan szellőztetni esténként, illetve hajnali órákban, és ezt a árnyékolásos témát mindenképpen érdemes okosan tenni, illetve a légkondi használatot is csak okosan, mert amikor 12 fokos hőmérséklet különbség van a benti lakásban és a kinti időszakban, akkor ez egy felnőtt ember egészségét is meg tudja gyötörni, nem hogy egy kis gyermeknek az egészségét.
3: Figyeljünk oda az étkezésre, bár ugye az anyukák, sőt az apukáknak is nagyon fontos kérdése az, hogy a baba az eleget egyen, hogy ennek megfelelően tudjon növekedni, de ebben a melegben a babáknak sincsen nagy étvágya, úgyhogy ne essünk kétségbe, hogyha csökken az étvágya és ennek megfelelően kevesebb táplálékra van szüksége. A folyadékbevitelre arra mindenképpen figyeljünk, illetve arra is, hogy ha megmaradt tápszerről van szó, vagy megmaradt élelmiszerről van szó, akkor az sokkal hamarabb megromolhat, tehát vagy hűtőben tartsuk, vagy pedig mindig készítsünk gyakrabban, de frissebb ételt.
2: Ebben az órában is meghívott vendéget szeretnénk kedveskedni a számotokra, Horváth Gabriellát, a Kárpátai Rózsa Ügyek Társaságának titkárát várjuk a stúdium kerekasztalához. A tegnapi délutáni óránkban avattak egy újabb rózsatőt Bereg 100 központi parkjában, a Budapest Parkban. Erről is beszélgetünk majd, a rózsahölgyek érkeznek hozzánk itt a FM 92.1 műsorában.
3: Várunk mindenkit!

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjánoszta 2. Jodin FM.
2: 11 óra 34 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézzük ez a különkedes műsora. Ez a második óránk, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül. Elfogadta a meghívásunkat, meghívott vendégeink Horváth Gabriella, a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságnak titkára és Györfi Ágnes Rózsahölgy. Gabriela Horváth, szekretár holmáckai organizácia za Karpatske Zinoce, Tovaristvo Dame Trojand, tá Györfi Ágnes Dame Trojand. Köszöntünk meteket szeretettel, és a rádió hallgatókat is, akik most csatlakoznak a műsorhoz.
3: Köszöntünk mindenkit szeretettel.
2: Immáron 12. alkalommal sikerült Beregszászban, a Budapest Parkban rózsatövet és emléktáblát is avatni. És ez most már elmondhatjuk, hogy egy igazán komoly hagyománya a vidékünknek, ahol a Kárpátaljai Rózsahölgyek kiemelnek egy jelentős személyiséget vidékünknek a hölgy tagjai közül, és ez most se volt másképp tegnap, éppen délután 3-kor történt meg.
3: Igen, szervezetünknek ez talán a legrégebbi programja, ami valóban hagyományosan megvalósul minden évben. 12. alkalommal ültettünk és avattunk rózsatövet és emléktáblát a Beregszász vagy a beregszászi vidék ismert, elismert hölgy tagja számára. Nagyon fontos ez nekünk, valóban szívügyünk ez a program a Rózsahölgyek Társaságában, mert úgy gondoljuk, hogy valóban vannak olyan kiemelkedő hölgyek itt a vidéken, Beregszászban, a járásban, egész Kárpátalján, akikről meg kell emlékeznünk, akiknek a nevét úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fent kell tartani, emlékezni kell rá, és ápolni kell. A 12 hölgy között, akiknek eddig avattunk rózsatövet és emléktáblát, vannak olyanok, akiknek a neve ismerősebb, vannak, akiket csak itt akár a szűk beregszászi emberek ismernek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy valóban nyomot hagyjunk, és nyomot hagyjanak ezek az emberek itt a városunkban. Vannak közöttük pedagógusok, sportolók, népművészek, zenészek, tehát valóban széles a paletta, akiknek emléket állítottunk már, és úgy gondoltuk, hogy idén mindenképpen szeretnénk olyan embernek emléket állítani, aki a beregszászi oktatásban, a beregszászi oktatás-nevelés területén alkotott maradandót. Györfi Mária Ilonára esett a választásunk, hiszen ő is egy olyan személy volt itt a beregszászi oktatásban, az iskolai életben, aki szívvel-lélekkel pedagógus volt, szívvel-lélekkel tette a dolgát. Kollégái, egykori tanítványai nagyon jó emlékekkel, jó szívvel emlékeznek meg róla, és olyan maradandót alkotott, úgy gondoljuk, magyar nyelv és irodalom oktatásában, amiért ő megérdemli azt, hogy a városban egy emléktábla is őrizze az ő nevét.
2: Ha az utódokat nézzük, akkor azért van két nagyon fontos személyiség, akit nagyon ismernek itt vidékünkön, Györfi Ágnes. Engedjük meg a hallgatók, hogy tegeződjünk ebben a következő blokkokban, mert nagyon régóta ismerjük egymást, és meséljek ennek a hagyatéknak a te életedben való megjelenéséről, és azt, hogy a tegnap láthattad a testvéreddel együtt ennek a alkalmát.
4: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Így van, én és a nővérem, Györfi Bárdos Nóra, hagyományosan a családi hagyományokhoz híven folytattuk a pedagógusi pályát. Ahogy a édesanyánk méltatásán is elhangzott, egy több generációs pedagógus dinasztia utódaiként állhattunk mi ott nagyon-nagyon büszkén a tegnapi nap. És igaz, hogy én is rózsahölgy vagyok, de elmondanám, hogy ebben a választásban én nem voltam benne. Én már csak az eredményt kaptam hírül a felkérést, hogy akkor édesanyánknak emléket állítanának az idén a rózsahölgyek, és nagyon-nagyon mélyen érintett, és nagyon megérintett mind a kettőnket. Mert mi és a tanítványai, a pótgyermekei, ezt tudjuk és tudtuk, hogy ő egy fantasztikus ember, pedagógus nagybetűkkel. Szívét, lelkét beleadta a nagymamánktól tanult habitussal és módszerekkel és mindennel, amit örökségül hozott egy igazgató nagyapa és egy alsós tanító nagymamától, nagymamánktól a munkájába, és dolgozott középiskolába, dolgozott az egészségügyi kollégiumba, de mindenütt hozta azt, amit Lucika nénit jellemezte, mert hogy őt nagyon-nagyon sokan a városban inkább így ismerték, hogy Lucika vagy Lucika néni. A szorosan vett oktatás mellett neki szívügye volt az, hogy az identitását a gyerekeknek megadja és támogassa a nemzettudat. Nem csak minket nevelt erre, hanem a gyerekeiket is az iskolában. Az ünnepek, az egyházi ünnepek fontosságát azokban az időkben is, amikor ez nem volt éppen kézenfekvő. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy az idén ő kapta ezt az emléktáblát és ezt a rózsatövet, mert megmarad az emléke, megmarad az ő mindent átható lénye sok-sok évvel a halála után is. És ez azt hiszem egy olyan ajándék, ami egy gyermeknek, egy unokának felbecsülhetetlen.
2: Maradjunk a rózsahölgyeknek a munkájánál. Ezek a jelképek azt gondolom mindenképpen a jelen generáció számára és az utógor generáció számára is egyfajta jelként van ott, hogy érdemes szolgálni, a közösséget építeni, és hölgyként kiállni különböző korok nehézségeit, és erre az utókor is lehet büszke. Visszajelzések, ilyen jellegű megerősítésekkel találkoztak a munkátok során? Egyrészt az, hogy vannak rózsahölgyek Kárpátalján, ez is egy privilégium a vidékünknek, mert ugye nem lehet mindenki rózsahölgy, hogy találkoztak-e ilyen jellegű jelzésekkel?
3: Igen, úgy gondolom, tehát találkozunk nagyon pozitív visszajelzéssel, jelzésekkel azzal kapcsolatban is, hogy eleve van egy ilyen női társaság, ami összefogja a nőket, hiszen a szervezetünk tagjai is csak hölgyekből állnak, és igyekszünk olyan programokat is megvalósítani, ami tehát előhozza ezt a nőiséget, előhozza a nőkben rejlő kedvességet, gyengétséget, ami valóban ránk jellemző, és magával a rózsatő és az emléktábla avatással kapcsolatban is kaptunk már nagyon sok pozitív visszajelzést, hogy valóban olyan hölgyeknek az emlékeit idézzük fel, akikről lehet, hogy nem is hallottak, vagy nem is tudják, hogy ő beregszászi születésű. Tehát például Gulácsi Mária világbajnok párbajtőröző. Lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy beregszásznak világbajnok párbajtőrözője van egyébként. Vagy például Osváth Erzsébet, kiváló gyermekíró, a magyar gyermekirodalom egyik kiváló írója, alkotója, szintén beregszászi születésű volt. De igyekszünk olyanokat is megemlíteni, és olyanoknak is emléket állítani, akik itt a mi kis hazánkban alkottak nagyot, például Ladányi Irén nevét, hogyha mondom, aki a beregszászi zeneiskolának az alapítója volt. Tehát neki is köszönhetjük azt, hogy jelenleg Beregszászban zeneiskola működik, és hála Istennek aktívan működik, és ezt is egy hölgy teremtette meg, vagy ő volt az első ilyen lépcsője, hogy ez megvalósuljon. Vannak olyan emléktábláink is, amik nem kifejezetten csak a beregszászi ismert személyekre vonatkoznak. Például, amikor Rákóczi év volt, Rákóczi emlék év kapcsán Zrínyi Ilonának is állítottunk emléket, Fedák Sárinak is állítottunk emléket. Báti Anna, ő beregszászi születésű, de ugye az operaénekesnő, egész Magyarországon ismert operaénekesnő volt. Tehát igyekszünk széles skálán mozogni, abban a tekintetben, hogy kiknek állítunk emléket, hogy sokféle területről, tehát be tudjuk bizonyítani, be tudjuk mutatni azt, hogy valóban nagyon sokféle területen tevékenykednek a hölgyek, és alkotnak maradandót, akár itt a városon belül, akár hogyha szélesebb nemzeti skálán nézzük, és mindenképpen ezeket szeretnénk fenntartani, és valóban egy olyan jelet hagyni itt Beregszászban, hogy van mire büszkének lennünk, van mire emlékezzünk, vannak olyan kiemelkedő hölgyek, akik tesznek, akik tettek korábban is, a korábbi években is, és jelenleg is vannak olyan hölgyek, akiknek reméljük, hogy majd a sok-sok-sok-sok év múlva tudunk majd Beregszászban emléket állítani, mert valóban vannak olyan személyiségek, és nagyon fontos, hogy ezeket a hölgyeket mi megjelöljük, tehát ezeknek a hölgyeknek mi emléket állítsunk, és itt Beregszászban maradjon nyoma annak, kézzelfogható, látható nyoma annak, hogy milyen nagyszerű nők tevékenykedtek Beregszászban és a vidéken.
2: Nagyszüleinktől, szüleinktől hallottunk arról több alkalommal, hogy ezzel a háború idején a nők voltak azok, akik felvették a nadrágot és a nadrágszíjat, és elvégezték azokat a munkákat, amit korábban nem kellett. Az elmúlt évek, minthogyha ennek a modern változatát idéznék, és úgy látszik, hogy újra ez a nadrág újra felkerült a hölgyekre. Ebben a korban, ebben a helyzetben a rózsahölgyeknek a közössége hogyan látjátok, miért fontos? Mert nem állt meg a rózsahölgyek munkája, látjuk a programokat, látjuk a különböző jótékonysági akciókat is télen, egyéb időszakban is számos megközelítése van a tevékenységeteknek. Ebben az időszakban egy női közösséget erősítő alkalom, vagy egy ilyen jellegű munkálat, szolgálat miért is fontos?
3: Nagyon fontosnak tartom a tevékenységet, pontosan azért, mert sajnos mi is kevesebben lettünk a háborúval, ugyanúgy, ahogy Ukrajnában vagy Kárpátalja egészéről sajnos vándoroltak el emberek, ez a mi szervezetünkre is jellemző. Ennek ellenére, akik itt vagyunk, mi igyekszünk megmaradni, igyekszünk összetartani, és pont azért, mert nagyon sok minden marad most a hölgyekre, nagyon sok munkát végeznek, nagyon le vannak terhelve a hölgyek a jelenlegi helyzetben. Ezért is fontos, hogy legyen nekik egy olyan hely, egy olyan szervezet, vagy akár olyan programok, ahová ők eljöhetnek, kikapcsolódhatnak, ahol kicsit beszélgethetnek, ahol egy kicsit együtt lehetnek, ahol elmondhatják a problémáikat, ahol összeülünk, és látjuk azt, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy biztos csak nekem van ilyen vagy olyan problémám, és kiderül, hogy nem, mert mindenkinek vannak olyan nehézségei, amiket éppen átél, vagy éppen örömei, amiket nagyon nagy örömmel osztunk meg egymással, hiszen gyermekeink születnek, unokáink születnek, ezt is nagyon szeretjük egymással megosztani, szeretjük ezeket megünnepelni, és ezek olyan fontos dolgok, amik valóban az embert segítik, átlendítik akár egy nehezebb időszakon, és egyszerűen feltöltődést ad. Tehát közösségben lenni, egymással lenni, az mindig egy pluszt ad az embernek, és mindig egy feltöltődéssel jár, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezért is nagyon fontos, hogy vagyunk, hogy vannak ilyen programjaink, és hogy tudnak a hölgyek csatlakozni hozzánk.
2: Ágnes, számodra mit jelent ez a közösség, ebben a közösségben való tartozás? Bár itt érdekes, hogy több generáció is benne van a közösségben, édesanyám is Rózsa, úgyhogy aztán itt az unoka, dédunok, illetve az életnek szinte minden korosztályát is bele lehet.
4: Én is jó néhány évvel ezelőtt kaptam meghívást a Rózsa Hölgyek Társaságától, hogy csatlakozzam, és nagy-nagy örömmel csatlakoztam be ebbe a társaságba, hiszen a szépséget, a jóságot, a harmóniát képviselni könnyedebb és nehezebb időkben is kell. Egy kicsit a munkám miatt én most háttérbe vonultam, és nem vagyok olyan aktív tagja, de természetesen aktívan követem az eseményeket. Én úgy gondolom, hogy minél szélesebb körbe kell, hogy ez teret kapjon, és igen, ahogy az előbb megfogalmaztad, a mai világban nagyon nagy teher kerül a nőkre, és visszakerül a nadrág. Az én édesanyám 45-ben született. Nem véletlen visszacsatolás, talán ez sem, mert most megint egy olyan kort élünk, ahol a nőknek nagyon is ott kell lenni, és nagyon is bizonyítani kell az élet minden területén, és azt hiszem, nagyon nagy segítségei lehetünk egymásnak abban, hogy megértjük, tudjuk, mind megy át a másik, hogy megpróbálunk csak ott lenni. Nem el kell venni a feladatot és megoldani, csak éreznie kell a másiknak, hogy igen, van, aki ugyanezt a cipőt hordja, van, aki ugyanezekkel a gondokkal küzd meg, van, aki ugyanúgy egy-két-három gyerekkel egyedül áll helyt, van, akinek ugyanúgy nincs itthon a férje, a párja, az édesapja, de vagyunk, és egymásért is vagyunk, és a közösségért is vagyunk, és azt hiszem, most Beregszászban, Kárpátalján, vagy akár Ukrajnában ez nagyon nagy dolog.

hogy kint 20-25 autó várakozott az ukrán, tele volt a magyar, jól járható volt, hazafelé üres, harangláb, kaszonybarabás oldalán pedig laktanyáig volt az ukrán oldalt, illetve hazafelé szintén jól járható. 0957-0907-0907-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat. Ne felejtsétek el, hogy a Timoscsuk utcán, a Timoscsuk utcán, a Görbe utcán teljes utzár van, a Vodokanál Kárpát víz posztja szerint reggel 8-tól lezárták ezt a szakasz, vezessünk óvatosan, kerüljük, illetve ne felejtsük el, hogy a Munkácsi, illetve a Bogdánk-Melincz utca szakaszain a kátyúzás, illetve aszfalt felmarási munkátok miatt nehezen megközelíthető ez a központ része a városnak. Megyünk is tovább zenével, Horváth Tamás énekel, ez pedig az Engedd, hogy megtörténjen.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, az FM 92.1-en a különkiadás műsora, a keddi adásunk végéhez érkeztünk. A reklám után gyorsan elmondom, hogy van lehetőség hirdetni az éteren keresztül. Ha van vállalkozásod, terméket, szolgáltatásod, nyugodtan keres bennünket bátran. 066 784 9950, 066 784 9950.
1: A mai órától, illetve a mai műsortól egy Albert Einstein idézettel búcsúzunk, és azért pont őtől vesszük az idézetet, mert hogy 121 évvel ezelőtt pontosan a mai napon publikálta először a relativitás elméletét. Az idézet pedig a következőképpen hangzik. Az intelligencia valódi jele nem a tudás, hanem a képzelet.
0: A Kárpátai Lelki Első Segélytelefon szolgált elérhetőségével kerekítjük adásunkat 095 600 805, 097 600 805. Holnap és holnap után egyre hűvösebb és hűvösebb lesz. Bírjuk ki ezt a néhány órát a mai napból. Kitartást kívánunk a hőségben lévőknek, és kitartást kívánunk azoknak, akik nagyon nehezen bírják ezt a hőmérsékletet. És maradjatok az FM 92.1 éterén keresztül a nap 24 órájában. Búcsúznak ez alkalommal a szerkesztő Gogola István.
1: És Bírta Zoltán.
0: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 30-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 30 червня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Tegnap az orosz csapatok rakétatámadást intéztek egy magánvállalat ellen Dnyipro városában. A legfrissebb adatok szerint a támadásnak 7 halálos áldozata van. Erről Olekszent Hanzsa, a Dnyipropetrovszk megyei katonai közigazgatás vezetője számolt be Telegram csatornáján. Tájékoztatása szerint 16 sérült továbbra is kórházi kezelésre szorul, közülük 7-en súlyos állapotban vannak. Éjszaka és a reggeli órákban Szumi városát is támadás érte. Oroszország drónokkal csapott le több töltőállomásra. Az előzetes információk szerint 4 teherautó és egy gazdasági épület rongálódott meg. A támadásban senki sem sérült meg. Adta hírül a korrespondent.net.
7: Вчора російські війська атакували ракетою приватне підприємство у Дніпрі. Станом на сьогодні відомо про 7 загиблих. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в Телеграм. 16 постраждалих містян залишаються у медзакладах, із них 7 у важкому стані, розповів очільник ОВА. Вночі та вранці в Сумах Росія вдарила безпілотниками по кількох автозаправних станціях. Пошкоджені попередньо 4 вантажні автомобілі та господарська споруда. Тут минулося без постраждалих, пише кореспондент.
6: A rendkívüli hőség miatt ma rendeletet írtak alá a Beregszászi Városi Tanács és végrehajtó szervei idéglenes munkarendjének módosításáról. Ennek értelmében a Városi Tanács a mai és holnapi napon reggel 7.30 és déli 12 óra között dolgozik. A kieső munkaidőt szeptemberben pótolják a rendeletnek megfelelően. Emellett ajánlást fogalmaztak meg a közösség kommunális vállalatainak, intézményeinek és szervezeteinek vezetői számára is. Biztosítsanak elegendő ivóvizet a dolgozóknak, gondoskodjanak a helyiségek megfelelő szellőztetéséről. Szükség esetén a munka jellegét és a munkajogi előírásokat figyelembe véve módosítsák a munkarendet vagy vezessenek be rugalmas munkaidőt. A lakosokat arra kérik, megértéssel fogadják ezeket az idéglenes változásokat. Adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
7: У зв'язку з аномальною спекою підписано розпорядження про тимчасову зміну режиму роботи Берегівської міської ради та її виконавчих органів. Відповідно, сьогодні та завтра міська рада працюватиме з 8.30 до 13 години за київським часом. Невідпрацьований час буде компенсовано у вересні відповідно до розпорядження. Також рекомендовано керівникам комунальних підприємств, установ та організацій громади забезпечити працівників достатньою кількістю питної води, подбати про належну вентиляцію приміщень за потреби з урахуванням специфіки роботи. роботи та вимог трудового законодавства, переглянути графік роботи або запровадити гнучкий режим робочого часу. Мешканців громади просять поставитися до цих тимчасових змін із розумінням. Про це голова Берегівської громади Золотан Бабяк повідомив на сторінці у Facebook.
6: Kárpátaljegész területén továbbra is rendkívüli, 5-ös fokozatú tűzveszély van érvényben. Ma és holnap a megye nagy részén továbbra is fennáll az extrém magas erdő és bozott tüzek kialakulásának kockázata. A Kárpátaljai megyei hidrometeorológiai központ tájékoztatása szerint a tartós hőség és a száraz időjárás jelentősen növeli a tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélyét az erdőkben, a nyílt területeken és a kiszáradt növényzettel borított helyeken. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal bánjanak a nyílt lánggal. Fontos, hogy ne gyújtsanak tüzet arra nem kijelölt helyeken, ne égessék a száraz füvet vagy a kerti hulladékot, és ne dobjanak égő cigarettacsikket a száraz növényzetre.
7: По всій території Закарпаття і надалі діє надзвичайний п'ятий рівень пожежної небезпеки. Сьогодні та завтра на більшій частині області зберігатиметься надзвичайно високий ризик виникнення лісових пожеж та займання сухостою. За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, тривала спека та суха погода значно підвищують ризик виникнення і швидкого поширення пожеж у лісах та на відкритих територіях в місцях із сухою рослинністю. Рятувальники закликають мешканців бути максимально обережними з відкритим вогнем, зокрема не розпалювати багаття у невідведених для цього місцях, не спалювати суху траву та садові відходи, а також не кидати недопалки на суху рослинність.
6: A rendkívüli hőség miatt egyre súlyosabb gondokat okoz az ivóvízellátás Magyarországon. A tartós szárazság és a 40 fok körüli hőmérséklet jelentősen megterheli a vízhálózatot, több településen már korlátozást vezettek be. Magyar Péter, magyar miniszterelnök tegnap esti videóüzenetében hivatalos oldalán arra figyelmeztetett, hogy a legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki. Kiemelte, hogy Magyarország 120 településén van érvényben másodfokú vízkorlátozás, több helyen pedig már vízhiány is kialakult. A magyar miniszterelnök elmondta, a hétvégén országosan 55%-kal nőtt a vízfogyasztás az átlaghoz képest, egyes településeken pedig a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. A lakosságot arra kérte, hogy a következő napokban kizárólag a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet.
7: Через екстремальну спеку в Угорщині деталі серйозніші проблеми виникають із забезпеченням питною водою. Тривала посуха та температура близько 40 градусів значно навантажують водопровідну систему. У кількох населених пунктах уже запроваджено обмеження водопостачання. Прем'єр-міністр Угорщини Пейтер Мадяр у вчорашньому відеозверненні на своїй офіційній сторінці попередив, що найкритичніша ситуація склалася саме у сфері водопостачання. Він зазначив, що у 120 населених пунктах діють обмеження другого ступеня, а в окремих місцях уже виник дефіцит води. За його словами, на вихідних споживання води по країні зросло на 55% порівняно із середнім рівнем, а подекуди навіть удвічі. Він закликав населення в найближчі дні використовувати питну воду лише для найнеобхідніших потреб.
5: Прогноз погоди.
4: Оз ідуярашул.
6: A következő órákban változékony időjárásra számíthatunk. Az előrejelzések szerint felhők jelenhetnek meg az égen, és zivatar is várható. A levegő hőmérséklete 36 fok lesz. Jelenleg a Borzsa, a Tisza és a Latorca folyók vízhőmérséklete is 23 fok fölé emelkedett.
7: У наступні години погода буде мінливою, на небі з'являться хмари, очікується гроза. Температура повітря становитиме біля плюс 36 градусів. Наразі у річках Боржава, Тиса та Латориця температура води піднялася вище 23 градусів.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

csin. Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban, Bekfi Mária vagyok. Június 27-én több mint 400 fiatal gyűlt össze, hogy együtt töltsenek el egy napot hitben, közösségben és élményekben. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet által szervezett lendület változatos programokkal, dicsőítéssel, bizonságtételekkel, workshopokkal és evangelizációval várta a résztvevőket.
1: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el.
0: A következő percekben felidézzük a nap legfontosabb pillanatait, és megszólaltatjuk azokat is, akiknek fontos szerepük volt a rendezvény megvalósításában. Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz. A több éves múltra visszatekintő Krisz által június 27-én szombaton megszervezett lendület célja az volt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek Istenhez, egymáshoz és önmagukhoz. A szervezők örömére a rendezvényre több mint 400 résztvevő érkezett, Kárpátalja számos református gyülekezetéből. Arról, hogy hogyan értékeli az eseményt, milyen üzenetet hordozott ez a nap, és lesz-e folytatás Balázs Antallal, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet elnökével beszélgettünk.
2: Június 27-én szervezte meg a Krisz a lendületet. Sok év kihagyás után úgy gondolom, hogy akik eljöttek, azok hatalmas élményben részesülhettek. Olyan előadások, olyan áhítatok, dicsőítések, evangelizáció várta őket, amely valóban közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, közelebb Istenhez. És emellett pedig nagyon sok háttérmunka is zajlott, hiszen workshopok voltak, imasátor, a Fritz sátor, a Krödé sátor, az MCC, nagyon sokan kijöttek, és valóban megmutatták, hogy van jövő itt a fiataloknak. De te hogyan látod ezt, hogy hogyan valósult meg a háttérmunka a mai napon?
1: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el. Talán még a lendületnek is van egy ilyen emlékezete, akik már voltak régebben lendületen, hogy amikor azt mondjuk, hogy lendület, és szeretnénk, hogy jöjjenek, akkor jöttek egy-egy hívásra rögtön. Nagyon-nagyon jó az alkalom, csak egyetlen egy dolog apróság, ugye a nagy hőség, ami egy kicsit talán aggasztó, hogy nehogy rosszul legyen valaki, de úgy gondolom, hogy alapvetően a helyszín is sok mindenre nekünk teret enged, úgyhogy én elégedett vagyok igazából, meg sok-sok munkatárs, aki dolgozik ezen a háttérben.
2: Igen, például két gyülekezet is bevállalta azt, hogy az ebédet biztosítja ugye a jelenlévőknek. Tehát úgy gondolom, hogy maguk a Kárpátaljai Református gyülekezetek is magukénak érzik ezt a rendületet, még mindig ennyi év kihagyás után is, amikor újraindult valóban, azt láthatjuk, hogy egész Kárpátalja Református gyülekezete megmozdult, és itt vannak a fiatalok.
1: Teljesen egyetértek, tehát 7 év után azért volt bennem egy ilyen aggodalom, hogy vajon nagyon elszoktak-e tőle. Megkérdeztem, hogy ki az, aki vállalná az ebédkészítést, mert régen is így volt, hogy több gyülekezet fogott össze, és tényleg egy-egy hívószóra kérésre rögtön a Fornos és a Nagyberegi gyülekezet bevállalta, jöttek hajnalba 20-30 fővel, készítik az ebédet, és a másik oldalról valóban a gyülekezeteknél is azt látom, van sok felnőtt is, családdal eljöttek, szülők, illetve amit láttam, hogy a lelkészek is nagyon pozitívan álltak hozzá. Van, aki lerövidítette a KT-s hetét egy nappal, hogy a fiatalok hamarabb hazamenjenek, kicsit pihenjenek, és el tudjanak ma ide jönni. Úgyhogy nekem ez mindenképp egy nagyon pozitív, meg egy ilyen felemelő visszajelzés.
2: És hát nem mellesleg azért az esti evangelizációt is egy párciumi ugye elfogadta. Mit kell tudni róla a ti kapcsolatotokról? Vele már sikerült beszélnem, említette, hogy nagyon régóta megvan ez a barátság, és nagyon nagy örömmel látogatott ide.
1: Igen, tehát Ádám Zsolti, ő a Királyhágon melléki Krisznek a koordinátora. Két Krisz van egy Kárpátalján, a miénk egyébként a pár hónappal idősebb, mint az övék, de ezzel mindig csak viccelődni szoktunk, szoktunk. Nagyon jó barátok vagyunk 2014-15 óta, ha jól emlékszem. Több helyen találkoztunk is, meg szolgáltunk is együtt, és először csak meghívtam, mint vendéget, hogy jöjjön el, és vegyen részt, ők is hívnak az ő alkalmaikra minket. Aztán, amikor igen mondott, akkor pedig úgy kaptam egy ilyen indítatást, hogy akkor, ha már itt van, akkor szolgáljon is közöttünk, hozza az üzenetet, és én bízom benne, még ő neki ezután lesz a szolgálata, de én bízom benne, hogy nagyon áldott szolgálata lesz itt közöttünk.
2: Ugye nincs vége a napnak, már ilyen 1:30-2 óra magasságában járunk. Hogyan értékelnéd az eddigiek alapján ezt a napot?
1: Elégedett vagyok. Tehát az, ami nem 100%-osan úgy alakult, ahogy elképzeltem, az azért volt, mert rettentő nagy a hőség, és nem is várhattam el, hogy a fiatalok ott üljenek a lelátón 2,5-3 órát. Emiatt volt az, hogy volt egy kis vándorlás, mentek fagyizni, az alatt is, mi alatt előadások voltak, vagy dicsőítés, de a délutáni résznél már árnyékosabb lesz minden, és ott már jobban össze tudjuk őket fogni. Én elégedett vagyok az alkalommal, sőt, főleg úgy, hogy 7 év után az induló alkalom ez, teljes mértékben elégedett vagyok, hálás vagyok Istennek is, hálás vagyok az embereknek is, akik bármit is hozzátettek ehhez, és tényleg remélem, hogy most már évről évre menni fog a lendület tovább.
0: A nap egyik kiemelt alkalma az evangelizáció volt, amelynek középpontjában az állt, hogy Krisztus ma is képes új lendületet adni az ember életének. Az igei üzenetet Ádám Zsolt, a romániai Királyhágó melléki református egyházkerület ifjúsági lelkipásztora, a Királyhágó melléki református ifjúsági szervezet koordinátora hirdette, aki az Úr közelségéről beszélt a fiataloknak. A következőben vele beszélgetünk az evangelizáció üzenetéről és arról, hogyan jutott el Párciumból Kárpátaljára.
2: Hogy került ide Beregszászba június 27-én a Krisz lendületére, de a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet lendületére, mint meghívott előadó?
3: Hát ugye Tóni jó barátom, már azt hiszem Csillagpont fesztiválon találkoztunk legelőször sok-sok-sok évvel ezelőtt Magyarországon, és ott ismerkedtünk meg, mint önkéntesek voltunk, mind a ketten körülbelül, mint most itt a résztvevők ebben a korban, 10 évesen. Aztán a teológián még találkoztunk, és erősödött egy kicsit a barátságunk, meg ez a közös szál, és mostanában ugye, mint akik ilyen szervezetvezetők is vagyunk, gyakran találkozunk ilyen gekibeken, ezek a Kárpát-medencei magyar református ifjúsági szervezeteknek, vezetőknek a találkozója évente kétszer, és hát testvérek is vagyunk ugye az Úrban, és jó kapcsolatot ápolunk, és így kerültem ide, hogy meghívott, hogy szolgáljak ezen az alkalmon.
2: Hogyan érzi itt magát? Mit tapasztalt eddig?
3: Nagyon jól érzem magam itt a színpadról, ahogy énekeltek, ugye még nem olyan rég kezdődött, akkor az tűnt fel nekem, hogy jó itt lenni, és főleg azzal kontrasztban, ahogyan utaztunk Dáviddal, az önkéntes munkatársunkkal, az úton ugye a határ átkelésnél kicsit nehezebb volt, és hát elég rosszul éreztük magunkat emiatt, de nyilván nem paráztunk emiatt, viszont itt egészen más, tehát egészen azt érezzük, hogy itt otthonos, itt testvérek vannak, ugyanolyan rokon lelkű emberek, és amikor a bizonyságtevőt is hallottam, ugye a fiatal bizonyságtevőt, akkor nagyon repesett a szívem az örömtől, hogy közös az Istenünk, közös az Urunk, aki munkálkodik, és ez tényleg nagyon-nagyon jól éreztem magam. Hát a lábamat egy kicsit pirította a nap, ez kellemetlen volt, de azon kívül nagyon jó.
2: Mivel készül itt ma a fiataloknak, milyen előadást hozott számukra?
3: Ugye egy pár héttel ezelőtt már elkezdtem forgatni magamban a témát, a közelségnek a témáját, és hogy az Úr közel, és hogy mennyire közel van, és úgy vívódtam is ezzel a kérdéssel egy kicsit, és szeretném így, ahogy rájuk nézek majd itt a lelátón, és ahogy szólok majd hozzájuk, szeretnék egy kicsit mind a két oldalról beszélni, arról is, hogy milyen megélni azt, hogy esetleg az Úr nincs közel, vagy nem érzem magamhoz közel. Most egy elég ilyen nehéz időszakban vagyunk, a nevelőapámról kiderült, hogy rákos daganata van, úgyhogy ez úgy bennünket is egy kicsit megpróbál, épp most a napokban küzdünk ezzel, és ilyenkor úgy felmerül az emberben, hogy Uram, hogy vagy jelen, de annyit akkor elárulhatok, hogy az üzenetemnek az egyik központi része az, hogy az Úr közel van a megtört szívűekhez, és közel van azokhoz, akik nehézségeken mennek keresztül, és ezt látjuk a Bibliában is, de nagyon sok keresztény ember életében, hogy a mélységekben ott lehet igazán az Istennel találkozni. Úgyhogy bátorítani szeretném ezeket a drága fiatalokat, és alig várom, hogy így szemből is lássam őket, és hát úgy nem fizikailag, de úgy megöleljem őket.
2: Mi a helyzet önöknél, a fiataloknál? Mert azt tudjuk és látjuk, hogy azért ma itt Kárpátalján még mindig meg lehet szólítani azokat a fiatalokat, akik itthon maradtak, és meg is kell, mert valóban ez nagyon fontos. De mi a helyzet önöknél? Mennyire tudják megszólítani a fiatalokat? Hogyan lehet őket bevonzani ma az egyházba?
3: Ugye Tónival és másokkal is, Sipi Tiszivel, meg a többi kárpátaljai lelkésszel is találkozva, megbeszélgetve, azt látom, hogy nagyon-nagyon sok szempontból hasonló a helyzet a kárpátaljai és a királyágomelléki emberek és fiatalok gondolkodásmódjában, hozzáállásában, hit megélésében. Úgy látom, hogy a közösség megélés, azok a szokások, azok a gyakorlatok, azok a hozzáállások, azok nagyon-nagyon rokon lelkűek. Főleg én szilágysági vagyok, és ott még intenzívebben érzem ezt, hogy ez a fajta hozzáállás van, hogy van egy tradíció is, ami az egyházhoz köti a fiatalokat még mindig, és ugyanakkor van egy ilyen tényleg személyes megélése a hitnek. Tehát, hogy ebből a szempontból azt szeretném mondani, hogy úgy látom, hogy nagyon hasonló, és amit pedig nagy örömmel tudok mondani, az, hogy az elmúlt években mi azt tapasztaljuk, hogy van egyfajta megújulás, egyfajta lendület, egyfajta lelkesedés nálunk is, és egyfajta buzgóság az Úr ügye iránt. Nagyon sok helyen buzdulnak fel fiatalok az Isten követésére, és ezt mi a Kriszben is, amit én képviselek, ugye, illetve az egyházkerületünkben is megéljük. Most én így fogalmazom meg magamnak már évek óta, és másokkal is, mikor közben beszélgetünk, akkor ezt mondjuk, hogy úgy érezzük, hogy kegyelmi időket élünk. Régen is megvoltak ugyanezek a szolgálatok, régen is oda tették magukat, akár a lelkészek, akár más hívő emberek, de most úgy érezzük, hogy Isten nagyon gyümölcsözővé teszi, és áldott legyen az ő neve, hogy ezeket a jó dolgokat tapasztalhatjuk meg.
2: Látom, digitális misszió is fel van írva a pólójára. Ma kell, szükséges, hogy a digitális eszközökön keresztül is szóljunk a fiatalokhoz, és akár ott is megjelenjen a hit, Isten, Jézus, hogy igen, itt vagyunk, és akár most itt próbálunk titeket megszólítani.
3: Hát, mit is mondhatnák egy rádió műsorban más, mint hogy kell. Ugye mindig is voltak az évszázadok, évtizedek folyamán, amikor új technológiák vagy új váltások jöttek be, eleinte szkeptikusan voltak, akár keresztjén konzervatívabb körök, hogy jaj, most a rádió bejön, vagy bejön a televízió, vagy bejön az internet, és akkor ez a sátán eszköze, és akkor nem nyúlunk hozzá, nem foglalkozunk vele, de aztán azt látjuk, hogyha jól kezelik ezeket, mint eszközöket, ugye akár mint egy késnek a példája, amit lehet nagyon hasznosan és jól is használni, akkor igenis segíthet. Hogyha a mai világban, főleg a fiatalokra értve, de nem csak, mert ezt látjuk, hogy akár a középkorúak is és az idősek is sok-sok-sok-sok órát töltenek a telefonok előtt, az interneten, vagy akár a rádiót is hallgatva, hát akkor, ha ott vannak nagyon-nagyon sokan, akkor hogy ne próbáljunk ott is szólni hozzájuk, és megkeresni őket ott, ahol vannak. Egy pár évvel ezelőtt nem olyan sokkal, pont a digitális misszióról volt szó egy ilyen gekiben, egy ilyen vezetői találkozón, és akkor úgy jöttem haza onnan, hogy frissen megválasztott ifjúsági lelkészként, hogy ebben nagyon bele kell állni. Úgy is fogalmazott az ottani vezető, Ablonci Áron, hogy ma az internet a legnagyobb missziós terület, mert hogy sokkal többen vannak az interneten, mint bármelyik másik országban, és igenis ki kell ezt használni, és keresni kell a lehetőséget, ha egy fiatal ma 6, 8, 10, 11 órát van TikTokon, Instagramon és más helyeken, akkor azokat, akiket már nem érünk el esetleg gyülekezetben, ifi közösségben, vagy egy ilyen fantasztikus ifi nap szervezésében, főleg azokat, de nem csak, a többieket is próbáljunk meg elérni ott, ahol vannak, és hívni, vonzani őket egy lépéssel közelebb. Az egyházhoz, gyülekezethez, nyilván elsődlegesen Jézus Krisztushoz.
2: Mit üzennem a kárpátaljai fiataloknak, de nem csak a kárpátaljai fiataloknak?
3: Hát most az üzenet járja át a szívemet, amivel készültem az esti evangelizációra, és ez pedig az, hogy az Úr közel van, és az Úr nagyon szeret bennünket. Keressük őt, amíg megtalálható.
2: Többen mennek el a mieink, úgymond, akik magyar alkúak még itt maradtak. Akkor is érezhetjük ezt?
3: Hát igen, összeszorul egyrészt a szívem ezekre gondolva, és valóban évek óta már szívünkön hordjuk mi is ezeknek a fiataloknak és ezeknek az embereknek a sorsát, akik itt élnek. És tényleg szívesen azt tenném, amit mondtam az imént is, hogy beülnék oda oda közéjük, megölelném őket, vagy mint ahogy Jobbnak is a barátai ugye leültek a porba mellé, és közösen sírtak, és tényleg a szívem ezzel együtt dobban, illetve velük együtt dobban, és szomorúvá tesz mindez. De a legnagyobb reménységünk is ebből van, hogy Isten a legeslegnagyobb mélységbe, még ennél is nagyobb mélységbe lement, és a legeslegnagyobb áldozatot hozta meg értünk, amikor önmagát adta értünk, fiát áldozta fel értünk, és ennél nagyobb áldozat nincsen. És ha látva ezt a hatalmas szeretetet, akkor szerintem azt is látjuk, hogy Isten együtt érez velünk, és nem ellenünk van, és velünk dobban az ő szíve is, úgyhogy ettől meg tudunk vigasztalódni, és erőt tudunk kapni.

0: A lendület programjának fontos része volt a személyes bizonságtétel is. Viktor Illés János, Európa-bajnok és világbajnok ezüstérmes dzsúdós arról beszélt a fiataloknak, hogyan van jelen a hit a sportban, a sikerekben és a nehézségek idején.
1: Viktor János vagyok, 16 éves, és Göncruszkán élek.
0: Ne legyünk ennyire szerények, azért van egy titulusod is, már nagy büszkeséggel mondhatjuk el, hogy ki is vagy.
1: 11 éve jiu-jitsuzom, Európa-bajnok ezüstérmes vagyok kétszer, és világbajnok ezüstérmes vagyok.
0: Akkor felmerülhet most a hallgatókba a kérdés, hogy hogy kerülsz ide a Krisz lendületére, és ma bizonságot fogsz tenni.
1: Alapvetően Tamás Tiszteletesnek a fiával vagyok egy kollégiumban. Először ők hívtak bizonságot tenni, talán egy fél éve vagy egy éve, és ott találkoztam Tóni Tiszteletessel, és ő beszélt nekem ott a lendületről, és így lett az ismerettség.
0: Mit jelent számodra a hit, Isten jelenléte, hogy valóban most több száz fiatal elé ki fogsz állni, és bizonságot fogsz tenni a hitedről? Milyen a te hited?
1: Nekem a hit az egy megnyugtató bizalom, mint amikor nem látod, hogy ott vannak a szüleid melletted, nincs benne a perifériádban, de így érzed abból, hogy nyugodtabban veszed a levegőt, hogy egy olyan staféta, aminek át tudod adni magadat, át tudod adni a nehézségedet, és ami akkor is erőt ad, amikor neked már nincs. És hogy tovább tudsz menni, mint magadtól.
0: Úgy gondolod, hogy ahhoz, amiket ma elértél, letettél az asztalra, sokat segített neked a hit?
1: Hát én úgy gondolom, hogy én nem tettem le semmit az asztalra. Ez tényleg az összes a Isten érdeme. Mindez ő dicsőségére van, és nélküle el se kezdtem volna ezt. Ő vezette az utamat végig.
0: Hogyan képzelhetjük el a mindennapjaid, a hétköznapjaidat? Hogyan edzesz? És olyan tud akár beépíteni ezt, hogy mondjuk Isten tiszteletre van-e időd eljutni, tanulmányok mellett, sportedzések mellett? Hogyan tudod összeegyeztetni ezt a kettőt, beleépíteni mindennapjaidba a hitedet?
1: A Isten tiszteletre oda mindig van időm, hát ha nincs, akkor meg szakítok, mert az kell lélekben. Reggelente kezdem az napomat egy igeolvasással, hogy legyen erőm, és suli időben egy erősítő edzést csinálok suli előtt, utána egy ilyen technikai, rendes, küzdelmes edzést iskola után, ez hétfőtől péntekig. Szombat, vasárnap otthon töltöm az időmet a családommal, és tanulásra, ha szakítok időt, akkor az suli és a második edzés között van, vagy hétvégén.
0: Mit jelent neked a sport? Honnan jött az életedbe?
1: Már oviban is, mint minden gyereknek volt sok fölös energiám, és édesapám is birkózó volt tinédzser korában. Ahol laktunk, ott volt a közelben egy judo edzés, és csak mutatott nekem pár videót, hogy mi ez, mondom, hogy wow, emberek dobálják egymást, akkor mondom, hogy csináljuk, ez nagyon király. Aztán amikor lementem, 5 évesen kicsit nem voltam a legtisztelettudóbb, meg neveltebb, ott voltam egy másik ovistársammal, és egyfolytában csak gyűrtük a másikat, és az edzőt annyira idegesítettük, meg nem hagytuk a másikat figyelni, hogy azt mondta, hogy egy évre ezt így szüneteltessük, hogy hát, ha komolyabban megyünk vissza. Volt egy év szünet, aztán visszamentem 6 évesen, és onnantól kezdve nagyon megtetszett. Benne ragadtam, elkezdtem élvezni, megismertem egy csomó embert ezen keresztül, nagyon sok lehetőséget, és így egyszerűen beleívódott az életembe.
0: Mit fogsz ma üzenni itt a fiataloknak, amikor kiállsz? Mi a legfőbb üzeneted nekik?
1: Az üzenet, amit ha szeretném, hogy megmaradjon, az az, hogy olyan nincs, hogy egyedül száll szembe bármilyen nehézség. Hogy a küzdelmedben végig ott van Jézus, de ezt fel kell ismerni, kérni kell, és át kell adni a kormányt, mert magunktól rossz felé vezetnénk. Meg szeretném elmondani, hogy nekem hogyan lett személyes kapcsolatom Jézussal, mert voltak hullámvölgyeim, voltak távolabbi részeim, de ezt szeretném átadni nekik.
0: Mesélni egy picit ezekről a hullámvölgyekről, hogyan jelentek ezek meg? Hogyan képzelhetjük el, hogy sokszor van olyan, hogy picit néha eltávolodunk, de hogyan találhatunk vissza?
1: Nekem ez alapvetően úgy indult, hogy keresztény neveltetést kaptam, aminek nagyon örülök, de volt egy kicsit ilyen lázadóbb időszakom, amikor csak annyit láttam ebből, még nem is értettem, csak azt láttam, hogy hát ezt a szüleim csinálják, én meg hogy nagyon így szembe mentem velük, és akkor ezt is jó távol vetettem magamtól. Aztán egyszer nem készültem semmit se egy dolgozatomra, és csak így jött be a tanár, és úgy voltam vele, hogy így az esélytelenek nyugalmával imádkoztam, hogy na jó, hogyha valahogy megúszom ezt a dolgát, akkor elhiszem, hogy van Isten. És a tanár elfelejtette. És ez volt így a első ilyen megtapasztalt csodám, hogy wow, ilyen megtörténhet. És utána is volt még úgy, hogy akkor elfogadtam, jó, van Isten, vagyok én, és akkor így hagyjuk a másikat. De egy-két hónapra rá elküldtek egy ilyen nyári hittan és angoltáborba, ahol először volt kapcsolatom is Jézussal személyesen. Ott így elkezdett bennem formálódni, hogy én akarom, hogy ez az életem része legyen, hogy milyen az, amikor tényleg ott van melletted, beszélhetsz vele, megoszthatod vele a nehézségeidet, és nem csak az örömödet, hanem benne megbízhatsz annyira, hogy meghallgat, segít, és úgy körülbelül 13-12 éves koromban kezdtem ezt el így keresni, hogy legyen személyes kapcsolatom is. Utána voltak nehézségek még, mert benne maradtam a régi baráti társaságomba, akik kevésbé voltak nyitottak erre, de Isten ebből is így, hát látta, hogy nekem ez kicsit nagyobb falat, de bámulatosan megoldott, hogy elköltöztünk, amikor 9-be kerültem, és egy teljesen új közösség, egy új osztály, új ifi, így kicserélhettem, és kezdhettem egy tiszta lappal, és az előző barátaimban már megvolt egy kép rólam, hogy én milyen vagyok, belemegyek az összes hülyeségbe, hogy inkább velük lógok, mint hogy elmegyek templomba, de egy tiszta lappal kezdhettem, és akkor kezdhettem úgy, hogy igen, én János vagyok, keresztény, járok ifibe, és ez egy nekem egy áldás volt, hogy tudta, hogy ott nehézségem lenne átformálni magamat, meg a rólam alkotott képet, ezért kiszakított abból a közökből.
0: 7 év kihagyás után a lendület ismét megmutatta, hogy a hit, a közösség és a személyes találkozások valódi erőforrást jelenthetnek a fiatalok számára. Több száz résztvevő, közös dicsőítés, őszinte bizonságtételek és lelki feltöltődés jellemezte ezt a különleges napot. Köszönjük, hogy mai műsorunkban is velünk tartottak, a mikrofonnál Bekfi Máriát hallották. Áldást, békességet!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. A forró autó csapdája. Tudtad, hogy egy nyári napon egy autó belső hőmérséklete akár 10 perc alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve háziállat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy át csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt hőgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadtság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbálj segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a Nyári Mix.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri. Mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújjas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon. Föl-le. Föl-le jár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Pic úr kíváncsian figyelte. Fölnézett, aztán le, s persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, s az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Pic úr, majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Pompom Pic úr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka. És senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Pic úr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a tagadt madárról? Legjobb, ha azzal kezdem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. De ez se igazán jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük. A bánat meg a szívfájdalom még ráér. Vagyis, minek örült a legjobban gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét. A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon. És mi volt a legnagyobb bánata Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréselt csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve a csokoládét. Egy reggel látja ám gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott, s lekiáltott a bámészkodó gombóc Artúrnak. Te nem jössz! Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárcsa homlokára csapott.
4: Hát, persze! Ősz van. Teljesen kiment a fejemből a nagy fogyókúra miatt.
3: Felnézett a fákra. A levelek is lehultak. Vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kisebb bőrönbe egy-két apróságot rakott, poharra törölködő zsebkendőt. Egy nagyobb bőrönbe meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. S mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta két bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést megállt, letette a két bőröndöt, megtörülte a homlokát, s felsóhajtott.
4: Haj, haj, de messze van Afrika. Sose érek oda gyalog.
3: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
4: De miért menjek gyalog? Felszállok erre, felszállok arra, és szépen odaérek.
3: Ki is állt az út mellé, s integetett az autóknak. Jött is pöfögve egy kis teherautó, a sofőr vidáman fütyürészett. Ugor fel, hátra, mondta a sofőr fütyürészve. Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fért el. A teherautó hátulja leült a földre, az orra meg az égnek emelkedett. A sofőr abba hagyta a fütyűrészést, és roppantul elcsodálkozott.
4: Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép.
3: Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
4: Azonnal szállj le, te dagadt!
3: Gombóc Artúr leszállt, az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott.
4: Haj, haj!
3: Sóhajtott Gombóc Artúr.
4: Hogy jutok én Afrikába?
3: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
4: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
3: Fogta a két bőröndöt, s leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
4: Beszállás!
3: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
4: Mehetünk!
3: Kiáltott előre, s a vonat elindult.
4: Végre utazom,
3: gondolta Gombóc Artúr, és elégedetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, s egy bámészkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, s egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, eddig meg se kattyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőre érve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
4: Mi ez? Mi ez?
3: Kiabált a mozdonyvezető, s kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházat.
4: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
3: A vonat visszatért a domb aljára. Ott megállt, nem csúszott tovább. A mozdonyvezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
4: Aha! Mondta. Egy pocsautas, azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te tagadt!
3: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
4: Haj, haj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
3: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
4: Hogy jutok? Hát repülőgépen!
3: Fogta két bőröndöt, s elballagott a repülőtérre. Felmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is még elindulnak, majszolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, s elindult körbe-körbe a repülőtéren.
4: Repülők,
3: ujjongott Gombóc Artúr.
4: Mégiscsak repülők Afrikába.
3: Aztán a gép csak körözött, körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
4: Aha,
3: mondta, amikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán. Ettől a dagadtól nem tudok repülni. Azonnal gyere le onnan! Gombóc Artúr lemászott. A repülő zümmögve eltűnt a levegőben.
4: Haj, haj,
3: sóhajtozott Gombóc Artúr.
4: Hogy jutok én Afrikába?
3: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
4: Hogyan? Hát hajón!
3: Fogta a két bőröndöt, s elballagott a kikötőbe.
4: Ez jó lesz,
3: mutatott egy kis tehergőzösre.
4: De hogyan jutok fel?
3: Meglátta a teherdarut.
4: Hogyan? Hát teherdarúval!
3: Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott.
4: Mehetünk!
3: Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodóterébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajó rögtön 1 métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot.
4: Mehetünk, nem bír el többet a hajó!
3: A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így mormogott.
4: Ezer árbóc és vitorla, úgy mászunk, mint egy csiga. Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk?
3: Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, s elbúcsúzott a hajótól. Ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek.
0: Hát ti hová mentek?
3: Kiáltott fel nekik. Megyünk haza, vége van a télnek, mondták a madarak, s hus, eltűntek a levegőbe. Jaj, mondta Picúr, szegény Gombóc Artúr, s mi történt vele ott a messzi Afrikában?
5: Találkozott Radírpókkal, de erről majd legközelebb mesélek. Megérkeztünk az iskolához,
3: mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.
2: Volt egyszer egy mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: good.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.